applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. A neted van. A Gaga veled van.

0: kukka.ro oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol. You never

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga.

0: ezzel együtt van egy jó hétvégéhez. Aktualitások és rengeteg zene. Rádió Gaga hétvége.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék a legjobb válogatásban.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: kettesű első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.
2: Ugye, ha elhagy...

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Kész a 10 órai?
6: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Stressz?
2: Megvan.
10: Fáradtság?
2: Az is.
10: Akkor mi hiányzik?
2: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
10: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
2: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
10: Mert néha nem szabadság kell.
2: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
15: ismét sláger.

0: gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
2: Reklám.
3: Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, tör lesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
4: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
5: Kész a 10 órai?
6: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
12: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Márton Áron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
14: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz. Értékesíted? Nyersz. Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
15: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz.
14: Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk. Szerdán szavaz a parlament a Siegfried Murasen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról, és tűz ütött ki ma éjjel Kolozsváron egy diákszállón. Jönnek a részletek is. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Figyelmezteti az Olaszországban tartózkodó vagy odautazni készülő román állampolgárokat a román külügyminisztérium. A katániai repülőtéren az Etna kitörése miatt ma délig felfüggesztették a járatokat. A tárca szerint a repülőtér üzemeltetése az esetleges további vulkáni tevékenység függvényében változhat. A román külügyminisztérium azt javasolja az érintetteknek, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságoknál a járatok aktuális helyzetéről. Szerdán szavaz a parlament a Siegfried Murasen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról. A képviselőház és a szenátus összevont ülése 13 órakor kezdődik. A miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatását hétfő délutántól, illetve kedden tartják. A szerdai szavazást megelőző parlamenti vitán Siegfried Murasen összesen 30 percben szólalhat fel. Ezt az időt a vita elején és végén használhatja fel. A parlamenti frakciók felszólalási idejét létszámarányosan határozták meg. A PSZD-nek 11, az AUR-nak 8, a PNL-nek 7, az USZ-nek 5, az RMDS-nek pedig 3 perc jutott. Mint ismert, Siegfried Murasen tegnap nyújtotta be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek név sorát. műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkeneléssel erősítették meg a romániai erdők elektronikus ellenőrzését uniós forrásokból. A Deklik civil szervezet szerint a rendszer már működik, és 350 helyszínen építettek ki videós megfigyelést. A háromdimenziós szkenelés az erdők faanyagának mennyiségét is képes összevetni az engedélyezett kitermeléssel. A Deklik most azt követeli, hogy a riasztások és az azok nyomán hozott hatósági intézkedések közérdekű adatai nyilvánosan is elérhetők legyenek. Tűz ütött ki ma éjjel Kolozsváron egy diákszállóban. A tűz esetben nem sérült meg senki, a szálló valamennyi lakóját evakuálták, és éjszakára egy másik kollégiumban helyezték el. A lángok az épület 5. emeletén egy szobában csaptak fel, ez volt az egyetlen súlyosan érintett terület. A kollégiumban mintegy 200 diák lakott, akik a tűzoltók érkezéséig önállóan elhagyták az épületet. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat Bakuban, ez az idei harmadik, pályafutása során pedig a 8. futam győzelme. Russell rajt célgyőzelmet aratott, és 15 pontot faragott hátrányából az összetettben élen álló csapattársával, az 5. célba érő Andrea Kimi Antonellivel szemben. A második helyen Max Verstappen végzett, a harmadik pedig Isaac Hadjar lett. A versenyt kétszer is megszakította a biztonsági autó baleset miatt. A reggeli pára helyenkénti kötfoltok feloszlása után már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk, később felhő átvonulásra számíthatunk, csapadék nem várható. Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
15: És most!
2: Gyönyörű szép szeptember végi vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, indul a Gaga hétvége mai vasárnapi kiadása szeptember utolsó vasárnapján 27-én. Nagy Endrét halljátok, sok jó zene mindjárt a vasárnapi kezdéshez. Alison Naismith sorban állnak, jön az I Like It, előtte még Vanessa Paradis klasszikus dala, itt a Be My Baby, de magyar dala sor elején indítjuk, tehát a mai kiadás, sok minden vár ránk, nyereményjáték van a Dumaduba, a Sepsiszentgyörgyi Kürtős Kalács Fesztiválon Nőszivásárban, onnan is jönnek majd az anyagok, szóval érdemes ma is a Gagával vasárnapozni. Mentál, mert magyar zenét ígértem, itt a méreg.
15: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülözz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Alesso és Naismith együttműködését hallgatok, ez volt az I Like It, ahogy mondtam, szeptember 27-e van, a hónap utolsó vasárnapja. Köszöntjük már is a mai névnaposokat, mert Adalbert, Albert is, ezen kívül Florencia vagy Florentina napja is van. Az Adalbert és az Albert rokon neve, germán eredetű, jelentése nemes fény vagy fénylő nemesség. Egyébként érdekesség, hogy az Albertet megpróbálták a reformkorban a magyar Bélával azonosítani, nem sikerült, azóta is külön utat jár a kettő. Florenciák, Florentinák, virág eredetű név, jelentése virágzó, hatalmas, tekintélyes vagy kitűnő. Benneteket is Isten éltessen névnapotokra, amennyiben pedig ma szeptember 27-én születésnapos vagy, kedves hallgató, hát boldog születésnapot, a vasárnap kitűnő alkalom egy jó kis összeülésre, szülinapi tortán minden gyertyát jó kívánsággal lobbantsatok, fújjatok el. Zene köszöntésképpen a részünkről, mert tortát nem tudunk küldeni, de jó dallamokat igen, itt a Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

Lassan fél kilenc a vasárnap délelőttben Justify the Nation-t, ezt a dalt hallgattuk de KLF, Tammy Wynette-tel együtt. Még mindig szeptember 27-ét nézzük közelebbről, nagy évforduló van ma, főleg a budapesti kulturális életet, meg egyáltalán a magyar kulturális életet tekintve. 142 éve annak a mai napon, hogy 1884-ben ünnepélyes keretek között megnyílt a budapesti Nagy Operaház. Egyébként tudni kell, hogy a jelenlegi kolozsvári román opera épülete az a bécsi, valamint a budapestinek az egyik kicsinyített mása valamennyire, de vissza Budapestre 1884-be, amikor is az András út 22-ös szám alatt a gyönyörű új operaházat megnyitották. Tudni kell, hogy jelen volt a nyitó előadáson Ferenc József osztrák magyar császár is, és az ő jelenlétében a Bánkbán első felvonását is előadták, finom utalásféleképpen császár uramnak, és a Hunyadi László nyitányát, valamint a Lohengrin első felvonását is Erkel Ferenc vezényletével. Micsoda úri társaság, azért nem akármilyen körülmények között nyitották meg, de 1984-ben, 100 évvel később, rá pontosan 100 évvel később nyitották meg díszerűadással a felújított 100 éves operaházat is, úgyhogy most már csak 2084-ig kell várnunk, és újra nagyszerű előadást lesz majd alkalmunk megnézni gála előadás formájában. Tényleg egyik patinás gyönyörű épülete, ha lehetőségetek van előadásra beülni, mindenképpen a Magyar Állami Operaház épületét és hát élményét ne hagyjátok ki az Andrássy úton.

0: Szeptember 27-ére még egy évforduló a mai napra, 8:30 múlt néhány perccel a vasárnap délelőttben, és 201 éves, ma egy évvel több mint két évszázados a vasút története, ugyanis az első vasúti járatot 1825-ben a mai napon próbálták ki először. Ez volt ugye a Stockton és Darlington közötti angliai első vasúti pálya. Hát ne úgy képzeljétek el, mint a mostani modern vasutat, ehhez képest egészen kezdetleges építményről van szó, ne feledjük, még az ipari forradalom meg a gőzgép uralmának a hajnalán vagyunk 1825-ben. Azóta már a mágneses felfüggesztésű japán gyorsvasút egy kicsikét modernebb űrvilágból érkezik, de már maga ez a tény, hogy 1825, gondoljatok bele történelmi távlatokba, jóformán még 20 évvel a magyar forradalom és szabadságharc előtt vagyunk, és a briteknél már szépen a sínpáron elindult az első kocsika. 201 éves az első vasúti pálya Angliában, 1825-ben próbálták ki a mai napon. Nagyon régi történet, azóta is működik még maga az ötlet.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
3: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.hu-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
5: Szilvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autó szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrő.

0: percekben az autód.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
0: ismét lágere.

Lil Nas X és a That's What I Want, ez volt a Gagán, 8:30 múlt, lassan a 9 fele kanyarodunk, igaz ugyan, hogy szeptember vége van, de azért még enyhén nyárias időre számíthatunk ma. Igaz, reggeliben hűvös van, de csapadékra nem kell számítani, ragyogó tiszta ég mindenfele, és nagyon szép számok is. Reggeliben Marosvásárhelyen 7-8 Celsius fok, de a napi csúcsérték az akár 21 is lehet. Sepsiszentgyörgyön hűvösebb 5 fok, a reggeli hőmérséklet, de 18-ig felmegy a délutáni hőmérséklet majd. Gyergyóban még hűvösebb van, 3 fok a reggeli órákban, aztán ez majd 16-17 is lesz a déli délutáni órákra. Csíkszeredában fagypont volt, a reggel talajmenti faggyal mindenki számol már ezekben a napokban a Csíki-medencében, de ez felmelegedik gyorsan is a nap későbbi részében, délre délutára 18 fokig is felmennek majd a higanyszálak a hőmérőkben. Udvarhelyen 6 fok a reggeli hajnali hőmérséklet, ez volt a reggeli minimum, aztán 19-20 fokra is számítunk, Udvarhely-Székencsíkszéken is a ragyogó napsütés egész napra.

0: zenész, egy nagyszerű track, David Guetta, Annie Marie és Coily Ray együtt, ez volt a Baby Don't Hurt Me, senkit nem bántott ez a zene, ebben a laza vasárnap délelőttben biztos, hogy nem. Lassan délelőtt 9-re kattannak az óránk mindenfelé, ez azt jelenti, hogy érkezik a hírcsomag, itt a Gagán hallgassuk meg a híreket, utána én Nagy Endre visszatérek, sok minden tennivalónk van, még zajlik az igaz vagy hamis játékunk, és ezen kívül a Dumaduba ott parkoló Sepsiszentgyörgy központjában érkeznek majd az infók, az interjúk a Kürtös Kalács Fesztiválról, őszi vásárról is, szóval hírek, és utána visszajövök sok-sok mindennel.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autót és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
6: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
10: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk. Drón maradványaira bukkantak tegnap este a Moldvai Köztársaságban, Stefan Voda térségében, és néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő 2 évben, jelentette ki Táncos Barna, akit a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelöltek. A Mureșan kormány programjának és a miniszterjelöltek névsorának benyújtása után elmondta, az RMDS ebben a kormányban is kiáll a magyar közösség jogainak megőrzéséért és védelméért, ellenzi az adóemelést és támogatja az áfa 19%-ra csökkentését, amint azt a költségvetési helyzet lehetővé teszi. Táncos Barna szerint új közalkalmazotti bértörvényre is szükség van. A mezőgazdaságról szólva közölte, több gazdaszervezettel egyeztettek, és gyors intézkedésekre van szükség, mert a gazdáknak most van szükségük támogatásra. Drón maradványaira bukkantak tegnap este a Moldvai Köztársaságban, Stefan Voda térségében. A roncsokat Volintir település külterületén egy mezőn találták, miután a helyiek értesítették a határőröket. A területet azonnal biztosították és megkezdték az eset körülményeinek kivizsgálását. Egyelőre nem tudni, milyen típusú drónról van szó, illetve hogy honnan származott. A moldvai határőrség az illetékes hatóságokkal és az ukrán hatóságokkal együtt figyeli a helyzetet. Néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje. A szeptember 30-ai dátum a magánszemélyekre és a jogi személyekre egyaránt vonatkozik. Az ingatlan, telek és járműadót két egyenlő részben lehet befizetni. Az első részlet határideje március 31-e volt, a másodiké pedig szeptember 30-a. Azoknak, akik egész évre egy összegben fizették be az adót március végéig, 10%-os kedvezmény járt. Aki nem rendezi időben a második részletet, annak késedelmi kamatot kell fizetnie. A helyi adók a legtöbb önkormányzatnál online is befizethetők. Irán fenntartja feltételeit a stratégiai hormuzi szoros újranyitásához, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította az erre vonatkozó javaslatot. Az iráni külügyminiszter közölte, a feltételek egyértelműek és nem változtatnak rajtuk. Irán pénteken azt javasolta az Egyesült Államoknak, hogy a javaslat elfogadása után 7 napon belül nyissák újra a szorost. Trump szombaton elutasította a javaslatot. Az iráni külügyminiszter szerint Irán továbbra is nyitott a diplomáciára és a tárgyalásokra, de egyelőre várják a közvetítők végleges álláspontját. A reggeli pára helyenkénti kötfoltok feloszlása után már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk, később felhő átvonulásra számíthatunk, csapadék nem várható. Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: És most!
0: Még mindig csendes és halk az ébresztő, sőt igazából, ha nem akarjátok, nem is kell ébresztő legyen, csak ágyban forgolódós is lehet. Ez itt a Gaga Hétvége, Nagy Endrét halljátok. Folytatjuk a mai kiadást, 9 múlt, tehát néhány perccel sok jó zene, mindjárt itt sorban. Előttem Topic és Becky G együttműködése a Sorry Papi, de előtte még egy orsi magyar dal, ha lemegy a nap. Most pedig Mark Embar nagy slágere szól, itt a Belong Together. Jó vasárnap reggelt mindenkinek, maradjatok a Gagával, kávézzatok velünk.
4: És most
15: kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
4: Érdekességek,
15: aktuális információk,
4: játékok,
15: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
4: WhatsApp
15: 0730 548 888.
4: És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Topik és Becky G, ez volt a Sorry Papi. Lassan 4:10, a vasárnap délelőttben nézzünk rá, hogy a bolygók állása kinek mit hoz. A Kos csillagjegyével kezdem, ez itt a horoszkóp. A szerelmi életed új lendületet kaphat, kedves Kosma. Különösen magabiztos és vonzó lehetsz, így könnyen felkeltheted valakinek az érdeklődését. Ha párkapcsolatban élsz, akkor óvatosan ezzel a mai képességeddel. Bika, a mai nap az otthonod és a családi kapcsolatai területén hozhat új energiákat. Hirtelen kedvet kaphatsz egy lakás felújításhoz, átrendezéshez, vagy egy egészen új színhez a beltérben. Arra azért vigyázz, kedves Bika, mielőtt nekilátnál a nagy energiákkal teli új beltéri munkálatokhoz. Kérdezd meg a többieket a családban, hogy ugyanezt szeretnék-e. Ikrek, ma különösen meggyőzően kommunikálhatsz, és könnyen magad mellé állítasz másokat egy izgalmas ötlettel. Felébred a kíváncsiságod, ezért a következő hetekben szívesen tanulhatsz új dolgokat, utazhatsz vagy ismerkedhetsz. Úgy néz ki, új dolgok az ikreknek. Rák, úgy néz ki, hogy a pénzügyek és az önértékelés területén jöhet változás. Most bátrabban képviselheted az érdekeidet, és végre felismerheted, mennyit ér a munkád. Mondom magyarul, önzőbb lehetsz egy kicsit, eljött az ideje ennek is. Ugyanakkor egy kicsit könnyen elcsábulhatsz, ha meglátsz egy drága holmit, ami nagyon tetszik. Ne add be a derekad könnyen a reklámoknak.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Az oroszlánnal folytatjuk a horoszkópot. Úgy néz ki, hogy különleges lendület érkezik az életedbe. Itt az alkalom, hogy megmutasd a világnak, mire is vagy képes, és bátran belevágj valamibe, amiről régóta álmodozol. A kisugárzásod különösen erős lehet, a szerelmi életben pedig szenvedélyes fordulatokra számíthatsz. Szűz, a mai nap arra ösztönözhet, hogy egy kicsit háttérbe vonulj, és átgondold, milyen célokért szeretnél küzdeni a következő hetekben. Régi vágyak és elfogytott érzések jöhetnek a felszínre, ezért különösen fontos, hogy szánj időt magadra és a gondolkodásra. Mérleg, a társasági életben jön új lendület, és a következő hetekben különösen sok izgalmas találkozás vár majd rád. Érdemes elfogadnod egy baráti meghívást, mert egy kellemes beszélgetésből akár romantikus kaland is kibontakozhat, persze, ha szükséged van rá, és te is úgy akarod. Skorpió, különösen izgalmas időszak érkezik a karrierben. Úgy érezheted, hogy végre készen állsz arra szakmai téren, hogy nagyobb felelősséget vállalj, vagy megvalósíts egy régóta dédelgetett tervet. Ma azonban, lévén, hogy vasárnap, pihenj rá erre a dologra, majd aztán hétfőtől épül a karrier rendesen a számodra. Mindjárt folytatom a nyilastól, van még 4 csillagjegyem, addig is Peggy Guerra Star jön, ez a Woman.

0: Most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Még mindig maradt 4 csillagjegyem a mai horoszkópból. Nyilas, figyelj, úgy néz ki, hogy felébred benned a kalandvágy, és hirtelen úgy érzed, hogy az egész világot szeretnéd felfedezni. Egy spontán kirándulás, utazási terv, vagy akár egy rövid vasárnapi mai kiruccanás, vagy egy új tanulási lehetőség különösen izgalmasnak tűnhet. A szerelmi életben is bátrabbá válhatsz, ott is kalandok várnak rád. Bakma különösen intenzív érzelmeket élhetsz át, és arra ösztönöz a környezet, hogy mélyebb szintre emeld valamelyik fontos kapcsolatodat. Egy őszinte beszélgetés segíthet tisztázni egy régóta húzódó félreértést. A szerelemben pedig úgy néz ki, hogy újra fellángolhat a szenvedély. Vízöntő, a párkapcsolat kerül ma a figyelem középpontjába, a következő hetekben szenvedélyes pillanatokra, de hevesebb nézeteltérésekre, akár vitákra is számíthatsz. Ma különösen fontos, hogy ne tekints minden eltérő véleményt személyes támadásnak, nem minden a te személyed ellen irányul, amivel nem értesz egyet, kedves vízöntő. És halak a végére, de egyáltalán nem utolsó sorba. Új energiák jönnek a mindennapjaidba, és hirtelen kedvet kaphatsz ahhoz, hogy változtass a megszokott rutinodon. Egy új mozgásforma, kreatívabb hobbi vagy egészségesebb napirend kialakítása különösen vonzó lehet a számodra, de ne akarj mindent ma a laza vasárnapon megvalósítani, hagyj a munkásnapokra is az új rutinok megvalósításából, maradjon akkorra is.
0: Reklám. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Haladás utca 18.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után. Hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: 0771 689 283.
6: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
7: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
11: Rádió Gaga.

Kevin Little, a Spraga Benz, ők szóltak ketten, ez volt a Turn Me On, 3-4-10 múlt néhány perccel. Itt vagyunk és folytatjuk a mai vasárnapi kiadást, ne feledjétek, üzemel az üzenet szerviz 0730 54 88 88. SMS-ek, WhatsApp üzenetek jöhetnek ide, de bombázhattok engem nyugodtan Facebook Messengeren, ott az applikáció, azon keresztül is elértek az üzenet menüponton keresztül. És persze ne feledjétek, ha valaki eszetekbe jut és a gagán keresztül egy jó szót, egy kedves gondolatot el szeretnétek küldeni, azért üzenetszerviz, mert másoknak is átadom szívesen innen a mikrofontól. Ezen kívül ne feledjétek, zajlik még az igaz vagy hamis játékunk, ugyancsak erre a telefonszámra 0730 54 88 88-ra lehet regisztrálni, és a mai nap folyamán is lesznek órai nyereményeim, majd érdemes tehát egy egyszerű kérdésre egyszerű válaszért nagyszerű nyereménnyel gazdakodni itt a Gaga részéről és a partnereink részéről. Pink és Willow Sunshard következik itt most a Gagán, ez a Cover Me in Sunshine, máról szól ez a dal, mindenki bebúrkolózhat, betakarózhat napsütéssel, amilyen időjárás lesz mára.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom,
0: podcastek és online hallgatás, slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Imán Beck és Björ nagy dala, ez volt a Belly Dancer. Akkor átszól, hogy még vasárnap reggel is jön, hogy hastáncoljunk, főleg ha nem lát senki, mint engem itt a stúdióban. Mindeközben mindjárt 10 óra, ahogy mondtam, és hát telik el a vasárnap délelőtt szépen, érkeznek a hírek. Következő óra már nyereményes óra, érkezik a mai igaz vagy hamis játékunk első felvonása, valaki nyereménnyel gazdagabb lesz, csak figyelni kell a telefonokat vasárnap délelőtt is. Ezen kívül, ahogy korábban is mondtam, a Duma Duba kint van Sepsiszentgyörgy központjában, Kürtös Kalács Fesztivál, Édes Ízek Fesztiválja és Őszi Vásár, jönnek majd a beszámolók, interjúk onnan is folyamatosan Bézaba Zsolt és Kis Bence kollégám részéről hírek, tehát most 10-kor mindjárt folytatjuk a mait.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Goldra Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
6: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
7: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
8: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
10: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
11: Haladás utca 18.
12: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort. Ahová jó megérkezni.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt a folytatásban, csapadék sehol sem várható. Drón hatolt be Románia légterébe a Tulcsa megyei Kiliávéké közelében ma éjjel, és szerdán szavaz a parlament a Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Figyelmezteti az Olaszországban tartózkodó vagy odautazni készülő román állampolgárokat a román külügyminisztérium. A catániai repülőtéren az Etna kitörése miatt ma délig felfüggesztették a járatokat. A tárca szerint a repülőtér üzemeltetése az esetleges további vulkáni tevékenység függvényében változhat. A román külügyminisztérium azt javasolja az érintetteknek, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságoknál a járatok aktuális helyzetéről. Szerdán szavaz a parlament az Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról. A képviselőház és a szenátus összevont ülése 13 órakor kezdődik. A miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatását hétfő délutántól, illetve kedden tartják. A szerdai szavazást megelőző parlamenti vitán Siegfried Murashan összesen 30 percben szólalhat fel. Ezt az időt a vita elején és végén használhatja fel. A parlamenti frakciók felszólalási idejét létszámarányosan határozták meg. A PSD-nek 11, az AUR-nak 8, a PNL-nek 7, az USZ-nek 5, az RMDS-nek pedig 3 perc jutott. Mint ismert, Siegfried Murashan tegnap nyújtotta be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkeneléssel erősítették meg a romániai erdők elektronikus ellenőrzését uniós forrásokból. A Declic civil szervezet szerint a rendszer már működik, és 350 helyszínen építettek ki videós megfigyelést. A háromdimenziós szkenelés az erdők faanyagának mennyiségét is képes összevetni az engedélyezett kitermeléssel. A Declic most azt követeli, hogy a riasztások és az azok nyomán hozott hatósági intézkedések közérdekű adatai nyilvánosan is elérhetők legyenek. Trónhatolt be Románia légterébe a Tulcsa megyei Kiliávéké közelében ma éjjel. A radarrendszer néhány percen át követte a légi célpontot, amely a Kilia ág közelében, azzal csak nem párhuzamosan haladt, majd Párdina térségében megszűnt a radarjel. A lakosságot éjszaka Roalert üzenetben riasztották. A megfigyelésre két spanyol F-18-as és egy román Sokat helikopter szállt fel. A légi riasztást 0 óra 48 perckor feloldották. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat Bakuban, ez az idei harmadik, pályafutása során pedig a 8. futamgyőzelme. Russell rajt célgyőzelmet aratott, és 15 pontot faragott hátrányából az összetettben élen álló csapattársával, az 5. célba érő Andrea Kimi Antonellivel szemben. A 2. helyen Max Verstappen végzett, a 3. pedig Isaac Hadjar lett. A versenyt kétszer is megszakította a biztonsági autó baleset miatt. Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt, a folytatásban csapadék sehol sem várható. A légmozgás általában gyengének ígérkezik, délután is maradt tehát a szép őszies idő. Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: És most...
0: jó reggelt, Gaga hallgatók! Folytatódik a Gaga hétvége mai vasárnapi kiadása. Nagy Andrét halljátok a folytatásban is. Ebben az órában már nyeremény az igaz vagy hamis játékunkban. A Dósa húsüzem termékcsomagja keresi majd a gazdáját, és interjút is hallgatunk a következőkben, hiszen zajlik a Kürtös Kalács Fesztivál Édesízek Fesztiválja Sepsiszentgyörgyön, és a Dumaduba a helyszínen van. Kis Bence kollégám a tegnapi Kürtös Kalács verseny egyik nyertesével, Simon Júliával beszélget a következőkben. Jó zenék, utána pedig ezzel a helyszíni interjúval folytatjuk. Taylor Swift jön most. I knew it, knew you.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Azt hittem, hogy ezen az eseményen nem fogunk Simon Juliannával beszélni, de hát mit ad Isten, volt egy kürtös kalács verseny, amelynek volt egy arany, egy első helye, és a Simon család hát nem először elhozta a nagy díjat Sepsiszentgyörgyi Kürtös Kalács Fesztivál keretében. Folytatjuk tehát a beszélgetéseinket. Szia, Juli, Isten hozott!
1: Üdvözlök mindenkit, szia!
0: Mesélj nekünk, hogy milyen kürtös kalácsot készítettetek, mi volt az, ami a zsűrinek a szimpátiáját ennyire elnyerte?
1: Idén szombati nap, ahogy eddig is, minden szombaton az édes kürtőskalács, vagyis a cukorborítás, a hagyományos kürtőskalács versenye zajlott, és akkor idén is úgy gondolta a zsűri, hogy a 17 csapatból mi készítettük a legjobb hagyományos cukros kürtőskalácsot.
0: Az a helyzet, hogy a hagyományos műfaj az szerintem azért nehéz, mert ez az, amiből én úgy gondolom, hogy vallásos meggyőződések vannak. Tehát töltött káposzta, kenyér, és kürtös kalács is, ilyen mindenkinek van a fejében valami. Változott-e valami ebben a receptben, amit idén hoztatok, mondjuk az elmúlt évekhez hasonló változathoz képest?
1: Egyáltalán nem. Tehát azóta, amióta mi készítsük, azóta ez a recept van, igazodtunk az elvárásokhoz, tehát most házi tejet csak olyan helyről lehet vásárolni, ahol be van vizsgáltatva, ezt nagyon nehéz felkutatni, tehát ezt tudjuk, ismerjük, úgyhogy a tejet az sajnos azt boltit kell használjunk, de vajat is ugyanúgy ellenőrzött helyről, az árkézétől egy kis tájfölet is szoktunk belecsempészni.
0: Aha.
1: Tésztába, tehát ez most elmondtam a titkot is. Ez édesanyának az érdeme, tehát a tésztakészítés az az ő feladata, és reggel 7 órakor itt volt, és megdagasztotta, hogy az annak kell kájjen, ugye hűvösebb is volt a mai reggel, és akkor ő úgy döntött, hogy ő lesz az első, aki megdagaszta a kürtös kalácsot.
0: Egyébként ez a kelési időről, azt tudom, hogy mindenki azt mondja, hát minimum 1 órát. Nálatok mennyit kelt?
1: Kelt egy jó 1,5-2 órát. Tehát mi ugye a minden egyes darabot lemérünk, 400 gram, 410, hogy az elvárásnak megfelelően, és akkor a kicipózás után is kell egy utókelesztés, és az is ládákban szépen egy jó fél óra, ha 40 perc, ha 50 perc, az még jobb, hogy legyen annak a tésztának jól megkelnie.
0: Mondjuk, amikor tényleg fesztivál van, eléggé zajlik az esemény, olyankor van, mi történik, ha túlkelesztitek?
1: A túlkelesztéssel nincsen problémánk, mert nagyon kicsi dagasztógépünk van, tehát 8 kg-ot, max 8 kg-ot tudunk megdagasztani, és akkor az folyamatosan van, tényleg van egy hölgy, aki folyamatosan csavarja, volt olyanra is esett, hogy egy óra alatt 100 darab kürtös kalácsot felcsavart.
0: Na, az azért elég rendes mennyiség. Az az igazság, hogy egy kicsit erről is beszélgethetünk, hogy mi a hagyományos kürtös kalácsnak a titka, de ez csak egy kisebb zenei szünet után.

0: Az a helyzet, hogy a Simon család az, hát azt hiszem, hogy nagyjából 8 éve foglalkoztok, legalábbis az első Kürtös Kalács Fesztivál óta vagytok jelen, így az igazából nem 8 év, hanem 10, ha nem tévedek. Simon Juliánnak megint elvitték az aranydíjat. Én azt hiszem, hogy amikor többszörösen díjaznak, azért az azt mutatja, hogy rengeteget dolgoztok a Kürtös Kaláccsal. Mindezt úgy, hogy mellette azért még van polgári szakmád is.
1: Így van, tehát mindenkinek, aki a Sopotban van munkahelye, úgyhogy ezt tényleg úgy csináljuk, hogy összehangoljuk a csapatot, a családtagokat, ma most már tényleg csak családtagok vannak, azért is Simon család Kürtös Kalácsa, és így egy kicsit nehezebb, de mindenképp szeressük, amit, és hogy megint itt lehetünk, tehát ez a lényeg.
0: Élő hagyománynak kellene a Kürtös Kalács kezelni, hiszen az. Mindenkinek nagyon-nagyon fix elképzelésé vannak. Neked, hogyha megkívánod a Kürtös Kalácsot, ami gondolom Kürtös Kalács készítőnél ritkábban fordul elő, akkor mi az, amire azt szoktad mondani, na ezt kéne enni?
1: Szépen legyen meg karamellizálódva a cukor, de mégse a teljes mértékben, tehát ott két végén azért a szép fehér cukorkristályok látszódjanak, mi is szoktunk több vására menni, és akkor szétnézünk mindig. Illetve a bélzet nekünk az Isten, úgymond a bélzete, tehát legyen bélzet annak a Kürtös Kalácsnak, legyen amivel beleharapni, de viszont legyen is átsülve, és tényleg a zsűri is arra tanított az elmúlt 8 évben, hogy nem csak a cukormázat kell megkóstolni, hanem le kell venni a bélzetet, és annak legyen íze. Már cukorma az mindenhol egyforma, szinte.
0: Igen. Ja, és leszokták közben ügyesen magát a tésztát fejteni, és azt külön kóstolgatják.
1: Így van, az legyen szálos, azon legyen ízes, azon érezzék, hogy tényleg ki van dolgozva az a tészta.

0: gluténmentes kell legyen. Tehát a lapító gluténmentes kell legyen, akkor a kürtis kalácsfa gluténmentes kell legyen, és ezt mi nem tudjuk garantálni. Tehát az, hogy glutén csökkentett, azt még lehet meg lehetne oldani, de hogy teljesen 100% gluténmentes, és valaki nagyon érzékeny rá, ezt egy külön standon csak azt kellene készíteni.
1: Ez majd a reform kürtis kalácsban valamelyik évben akár benne tud lenni, de úgy érzem, hogy ez nagy probléma lesz. Jól van, beszéljünk egy kicsit majd a reformkürtös kalácsról is, hiszen abban is jól álltok. Én úgy érzem, hogy a holnapi napra még egy kicsit majd árulkodhatsz nekünk, hogy mi vár bennünket, és az az igazság, hogy a hallgatóknak el kell áruljuk, hogy ez az interjú éppen a tegnap.

0: Idei klasszikus, hagyományos kürtös kalács legjobb díjazottja az a Simon család kürtös kalácsa. Simon Juliannával beszélgetünk a továbbiakban, és ő nálunk visszatérő vendég, de hát az az igazság, hogy szívesen is beszélgetek veled, hiszen mindenféle pék dologról azért nagyon szívesen beszélsz. Mindig azon gondolkozom, hogy ez egy olyan műfaj, ahol kéne is újítani, és nem is kéne újítani. A reformkürtös kalács kategóriában hogy látod, hogy mennyire van jövő, mennyire szeretik az emberek azt, ami a nem hagyományos?
1: Reformkürtös kalács az jó pár éve, most már versenyszám lett vasárnapi nap, és igenis van jövője. Tehát ha például veszük a sajtos kürtös kalácsot, az már hódít nálunk, tehát van
0: úgy, hogy... Látom, hogy mindenki készíti.
1: Igen, készíti is, de nálunk rendelésre is tényleg minden hétvégén esküvőre viszik el Perec helyét, Gyergyóból lejönnek érte, tehát hogy ez ennek van tere. Itt a versenyszámban ugye van fele teljes kiürülésű liszt kell legyen, illetve sós változatú. Feladták újra a leckét a zsűri, mivel negyedik éve már ez a téma, és akkor megint újat hozni. De azért jók a találkozások, mert Gyimesben találkoztunk ugye a Rilai liofilizáló csapattal, akik készítik a liofilizált gyümölcsöket és zöldségeket és gombákat, és akkor ott jött az ötlet, hogy hát vargánya, gomba. És akkor itt...
0: Avagy medve gomba. Igen. Jól van, ezt mindenképp úgy érdeklődve várjuk, de hát végül is a gasztronómiában az a jó, hogy pont annyira van a kalandnak helye, mint a hagyományosnak. Mennyire szoktátok megkóstolni a többiek kürtös kalácsát?
1: Szoktuk. Van, amikor van rám alkalom. Sajnos most ebben a nagy rohanásban nem igazán tudunk beiktatni, de a tavaly is megkóstoltuk a győztes kürtös kalácsot, és van rá példa, pedig mindig valamit kell újítani, illetve akkor kell egy kicsit ihletet gyűjteni.
0: Nekem mindig az a kérdés, hogy vajon a csapatok közt ilyenkor igaziból egy ilyen kiélezett versenyhangulat van, vagy inkább mindenki jókedvűen segíti egymást és beszélget?
1: Van versenyhangulat is, de van olyan barátságok születtek, például Bodosi kürtös kalács, nagyon szimpatikus csapat számunkra, és akik most mellettünk vannak, a Marika a kürtös kalácsa is, ők is nagyon szerényen szépen dolgoznak, akik így a szomszédságunkban voltak az elmúlt években, tényleg mind együtt próbáltuk ezt a pár napot túlélni, vagy jól
0: eltölteni. Hát elég sok munka van benne, hogy ez nem is volt egy nyelvbotlás részedről. Jó, mindenképp gratulálunk az első helyezett díjhoz, illetve az első díjhoz. Úgy érzem, hogy elég sok munkátok van benne, és Julianna, köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió Gaga. Reklám. Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
3: Mi csináljunk a lánybúcsún?
4: És a legénybúcsún?
3: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
4: Ági túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
5: Stressz?
6: Megvan.
5: Fáradtság?
6: Az is.
5: Akkor mi hiányzik?
6: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
5: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
6: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
5: Mert néha nem szabadság kell.
6: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
7: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
2: Rádió.

0: Eljött az ideje a nyereményjátéknak, ahogy mondtam korábban zajlik az igaz vagy hamis játékunk, és ebben az órában a szerencsés nyertes a Dósa húsüzem termékcsomagját viheti el, amennyiben jól válaszol az igaz vagy hamis felvetésre. Attilát hívom, a regisztrált játékosok közül lássuk sikerülni a vasárnap délelőttjét szebbé tenni egy meglepetés nyereménnyel.
1: Halló,
0: Attilához van szerencsém, jó reggel, szia!
1: Igen, jó reggel!
0: Szia Attila, Nagy Endrét hallod, a Rádió Gagától hívlak, a Gaga hétvége zajlik így vasárnap, de nyereményjátékunk is van, regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra?
1: Igen, így van.
0: Te lehetsz a szerencsés, méghozzá egy nagyon vagány, nagyon finom nyeremény lehet a tiéd, ha egy egyszerű kérdésre jól válaszolsz. Hogy telik a vasárnap egyébként, szabad vagy ma dolgozol, mi zajlik körülötted?
1: Hát most jelenleg itthon tartózkodom, nemrég keltünk fel, éppen reggelizünk.
0: Ó, jó vasárnapi laza program, ahogy kell akkor.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Nagyon helyes. Na figyelj, volna itt egy kérdés, nem olyan bonyolult, egy kicsit lehet meg kell gondolni, de szerintem menni fog ez neked. Igaz vagy hamis válasz várok tőled. Készen állsz, kérdezhetem?
1: Igen.
0: Na figyelj, így szól az állításom. Igaz vagy hamis? A világ leghosszabb vasútvonala a transzszibériai vasútvonal.
1: Igaz.
0: Így van, igaz, bizony, mert hogy Szibéria, jól tudjuk, elég nagy falu. Messze van Alszeg-Felszegtől.
1: Biztos.
0: És mindvégig hideg van. Képzeld el, több mint 9000 kilométer hosszú, jóformán egy kontinensnyi mérete van ennek a vasútvonalnak. Oda azért türelmes emberek mennek vasutasnak, elképzelhető.
1: Hát szerintem is.
0: Főleg, hogyha döcögni kell a jeges pályán. Na figyelj Attila, mondom
1: az,
0: is, hogy
1: az.
0: Azzal, hogy a vasárnap délelőtti logikád és a józan eszed ennyire jól vágott, mondom, hogy mit nyertél nálunk partnerünk részéről itt a Gagánál, hiszen a Dósa húsüzem ajánlott fel egy nagyon finom termékcsomagot, mindenféle finom hústermékek vannak benne, biztos vagyok benne, hogy a család az talán jó helyet talál magának.
1: Biztos, nagyon szépen köszönjük.
0: Gratulálunk a nyereményhez, további szép vasárnapot, és hát majd aztán jó étvágyjal fogyasszátok el a családdal a Dósa húsüzem ajándékát, jó?
1: Úgy lesz, nagyon szépen köszönjük.
0: Köszi, hogy itt voltál.
1: Igazi finomság.
0: Így van, finomság a családnak és neked is. Még egyszer további szép vasárnapot gratulálunk, és hát köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom a rádiónak.
0: Szia Attila, szia.
1: Szia.
2: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Még egyszer gratulálunk Attilának, ügyes volt, kiszámoltuk együtt, hogy Szibéria mennyire nagy, és már is jöhetett a nagyszerű órai nyeremény az ő részére. Ennyire egyszerű ez a történet. Egyébként lesz még nyeremény, mindjárt a következő órában, 11 óra után is keresek majd valakit regisztrált játékosaink közül is. Ami nagyon fontos, hogy itt vár még a regisztráció, 0730548888, ide lehet regisztrálni. Érkeznek most a legfrissebb hírek 11 órakor itt a Gagán, utána folytatjuk a Gaga hétvégét nyereménnyel, információkkal, ja, és persze főzünk is valami finomat. Na, és a srácok is bejelentkeznek majd a Dumadubából, hiszen zajlik a Kültős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön, és a város főteréről jelentkezik majd a Dumaduba a következőkben is a mai adás folyamán. Hírek tehát 11-kor, mindjárt megyünk tovább.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom. Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.ro-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
9: Futószögállítás, gumicsere, részecske.

0: autód.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban. Néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje, és Irán fenntartja feltételeit a hurmuzi szoros újranyitásához. Híreinket hallják, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő 2 évben, jelentette ki Táncos Barna, akit a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelöltek. A Mureșan kormány programjának és a miniszterjelöltek névsorának benyújtása után elmondta, az RMDS ebben a kormányban is kiáll a magyar közösség jogainak megőrzéséért és védelméért, ellenzi az adóemelést és támogatja az áfa 19%-ra csökkentését, amint azt a költségvetési helyzet lehetővé teszi. Táncos Barna szerint új közalkalmazotti bértörvényre is szükség van. A mezőgazdaságról szólva közölte, több gazdaszervezettel egyeztettek, és gyors intézkedésekre van szükség, mert a gazdáknak most van szükségük támogatásra. Állami támogatást igényelhetnek 2027-re a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak az általuk nyújtott szociális szolgáltatások finanszírozására. A kérelmeket és a szükséges dokumentumokat szeptember 30-áig kell benyújtani. A támogatásra azok a szervezetek jogosultak, amelyek legalább 2 megyében működtetnek szociális ellátási egységeket, vagy legalább 2 megyében vannak ellátottjaik és megfelelnek a törvényi feltételeknek. Bentlakásos szolgáltatások legfeljebb havi 1000, bentlakás nélküli ellátásnál pedig legfeljebb 600 lei igényelhető ellátottanként. Néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje. A szeptember 30-ai dátum a magánszemélyekre és a jogi személyekre egyaránt vonatkozik. Az ingatlan, telek és járműadót 2 egyenlő részben lehet befizetni. Az első részlet határideje március 31-e volt, a másodiké pedig szeptember 30-a. Azoknak, akik egész évre egy összegben fizették be az adót március végéig, 10%-os kedvezmény járt. Aki nem rendezi időben a második részletet, annak késedelmi kamatot kell fizetnie. A helyi adók a legtöbb önkormányzatnál online is befizethetők. Irán fenntartja feltételeit a stratégiai hormuzi szoros újranyitásához, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította az erre vonatkozó javaslatot. Az iráni külügyminiszter közölte, a feltételek egyértelműek és nem változtatnak rajtuk. Irán pénteken azt javasolta az Egyesült Államoknak, hogy a javaslat elfogadása után 7 napon belül nyissák újra a szorost. Trump szombaton elutasította a javaslatot. Az iráni külügyminiszter szerint Irán továbbra is nyitott a diplomáciára és a tárgyalásokra, de egyelőre várják a közvetítők végleges álláspontját. Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Délután fátyol vagy gomoly felhők képződhetnek, de csak kisebb mennyiségben. Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
3: Köszi a híreket Rigmányi Eszter kolléganőnek. 11 óra múlt néhány perccel folytatódik a Gaga hétvége mai utolsó szeptember vasárnapi kiadása. Nagy Endrét halljátok a továbbiakban is. Sok jó zene mindjárt, és persze érkeznek az információk, a hírek, a bejelentkezések és az interjúk a Dumadubából, a Kültős Kalács Fesztiválról, Sepsiszentgyörgy központjából, de nyeremény is van ebben az órában. A Gold Rush Resort, a jó kis Tusnádfürdői kalandpark egy darab kincskereső élményjegyet ajánlott fel. Érdemes tehát velünk játszani és regisztrálni nyeremény játékunkra. Jó zenét ígértem, magyar zenével indítunk, Tarány Tamás és Naz együtt, itt a Nem Hagyom.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Kygo, Khalid és Griffin együtt, ez volt a Save My Love, 4:12 a vasárnap délelőttben, és nagyon zajlik az élet a Kürtős Kalács Fesztiválon, újabb beszélgetés érkezik. Kis Bence kollégám Benkő Évát kérdezte, a Guzsajos Alapítvány és Játszóház alapítóját, vezetőjét, a vásárban is a környékén zajló gyermekfoglalkozásokról lesz majd szó, és hát sok minden zajlik, sok minden lehetőség van arra, hogy egész családok apraja, nagyja jól érezze magát kint Sepsiszentgyörgy központjában, úgyhogy érdemes megfülelni ezt a beszélgetést, annál is inkább, mert minden gyermekfoglalkozás ingyenesen elérhető a vásárba látogatók számára, de hát erről persze többet megtudunk a rögtön mindjárt következő beszélgetésből, amikor is tehát Kis Bence kollégám Benkő Éva, pedagógus, a Guzsajos Alapítvány alapítóját, a Guzsajos Játszóház vezetőjét kérdezi.

0: A Kürtös Kalács Fesztivál nyilván úgy teljes, hogy van egy csomó gyerekeket célzó program. És egy olyan világban, ahol előszeretettel tesszük oda néha a gyerekeket a villanypásztor elé, ami valamiféle képernyő, nem baj, hogyha kilépnek a valóságba, és kézzel, szájjal, gondolattal csinálnak valamit, ami játéknak minősül. Penkő Ivát köszöntöm a stúdióban, mégpedig a Guzsajos Alapítvány részéről, hát a stúdió az most éppen mobil és dumadubának hívjuk. Szia Iva, Isten hozott!
1: Szép jó reggelt kívánok neked is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Mesélj egy kicsit, hogy egy ilyen rendezvényre mivel készültök, hiszen általában az van, hogy sok gyerek van, egyszerre sokkal kéne foglalkozni, nem mindig egyszerű, ezt gondolom.
1: Hát hál' Istennek, hogy képernyő ide-oda, de a gyerekekben még megvan az az ősi ösztönös lelkesedés, hogy szeretnek kipróbálni dolgokat, a színes, újszerű, magam által készített dolog az még izgatja őket, és valóban jó sokan részt vettek a tegnap is a foglalkozásainkon. Hát igyekszünk olyan régi mesterségekből egy-egy kis részletet, szeletet tanítani nekik, amivel egyrészt megmutatjuk, hogy hogyan élhettek őseink régen. Gondolok itt a természetes anyagoknak a feldolgozására és haszontárgy készítésére.
0: Ezt, hogyha le akarod lettosítani, akkor az mit jelent?
1: Le fogom fordítani. Hát például a vesszőből készítettünk kosárfonás technikával kis szappantartót, vagy bármilyen alátétet, akár pohár, tehát több funkciós kis tárgyat, amit 7 éves kortól már el tud készíteni egy gyerek, ha az anyag elő van készítve. Aztán a kötélverés, ugye az minden falusi társadalom minden utcájában egy legalább volt. A kötél az elengedhetetlen kötőeszköz, kötözőeszköz volt régen, ma is az. Na ennek az ősét, hogy hogyan készült, ezt most próbáljuk ilyen színes fonalakkal, színes mintás kis kötőket készíteni, amit ő sokoldalúan tud használni. Karkötőnek, hajába fonja, derekára köti, ha egy pálcát köt rá, akkor már megvan az ostor. Aztán még minek tudja, az anyukák még leleményesebbek, mert a függönyüket összekötik vele. Na meg hát különböző funkciókat tölt be, összeköthetnek két tárgyat. De ennek az ősiességét mutatjuk be, illetve a varrás. Ugye a varrás, mint varázslás. Most az idén, hogy tematikus is legyen és kapcsolódjon az őszhöz, ugye a költöző madarak kapcsán kis madárkákat vartunk anyagból, amit kitömtek a gyerekek gyapjúval, és akár tűspárnának, akár álomfogó, rossz áloműző, vagy csak ablakdíszként, vagy volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy ő ezt mindig a zsebébe hordja. Megdolgozott érte, megérdemli.
0: Én azt hiszem, hogy amit mondtál, nekem az a legizgalmasabb benne, hogy nem gondoltam, hogy ilyen kisgyerekek is meg tudják csinálni ezeket a dolgokat.
1: Hát a kisgyerekek régen ugye természetes módon látták a nagyszüleiket, szüleiket, hogy hogyan készítenek tárgyakat. Ez ugye ma már kimaradt, de én úgy gondolom, hogy úgy, ahogy a mostani kürtös kalács tésztájának a dagasztásával, a hozzávalókkal, ahogyan elkészül, hogyha Szent Monda szerint rákapcsolódunk a legelső kürtös kalács készítőre, és annak a folyamatát most szépen továbbadjuk, mind a láncszem, ahogy kapaszkodik egyik a másikba. Ugyanígy van ez a kézműves mesterségekkel is, hogy szerintem nem lehet elég korán kezdeni. Azt kell megfigyeljük, hogy a mai világban mi az, amit a gyerekeknek megtudnak, valóban megtudnak, illetve kis segítséggel, bátorítással használható tárgyacskát tudnak készíteni. És ezzel a kedvüket meg is tudjuk hozni a majdan későbbi, akár mesterségválasztásnál.

0: Guzsolyos Alapítvány elég sok népi hagyományból építkezik mindenféle tevékenységében. A Guzsolyos részéről pedig Benkő Évával beszélgetünk továbbra is. Gyerektevékenységek zajlanak itt Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet Parkban, és fontosnak tartom azt egyébként, hogy ez ingyenes a szülők részére, hiszen ez azt hiszem, hogy ebben a pillanatban nagyon-nagyon megörvendeztetett néhány szülőt. Éva, ugye arról volt szó, hogy ilyen népi, mesterséges dolgokat, ez most milyen rosszul fogalmaztam, mert a mesterséges ebben a szövegkörnyezetben más jelent, de a népi mesterségekre alapozó játékokat csináltok. Mi az, ami még van, mivel készültök ma?
1: Máma egy kicsit változtatunk, hogy még érdekesebb legyen, főleg azért, ha ugyanazok a gyerekek visszajönnek, kedvet kaptak a tegnap a foglalkozásokhoz. Máma gyöngyből fűzünk, és ilyen kis madarakat formálunk belőle, úgyhogy folytatódik a madár téma, csak egy más anyaggal, a díszítőművészetbe is egy kicsit bele kóstolva, üveggyöngy szemekből drótra felfűzve, és utána madárforma kialakítva így készül el a kis madárka, amit szintén ilyen védő, kedves kis tárgy a gyerekek részére. Meg a másik, a bojtot fogunk, ilyen kis gömb alakú bojtot készíteni, ami gyerekkorunk sapkáin, tetején, most is látom, ott díszeleg, aminek megint egy nagyon mély ősi üzenete van, visszanyúlik a nomád népeknek a ilyen rontás elhárító jelentése volt, mert hogy ugye mikor a jurtában

0: Mert sátorba értek az őseink, meg keleten még mai napig is nyáron élnek. Bent a ilyenekkel volt, ilyen pomponokkal, bojtokkal, díszítve színes bojtokkal a sátor. Ők úgy tartják, hogy ha az idegen bemegy, akkor a figyelmét elvonja a sok színes bojt, és az alatt a háziak meg tudják figyelni, hogy milyen szándékkal érkezett az idegen. Tehát egy ilyen mély régi üzenete van, mi ugye a fejünk tetején hordjuk, itt hordjuk, ott hordjuk, viseletet, hát talán lovon. Hát a lovaknak ugye az ellenzője is bojtból volt régen, vagy illetve most is.
1: Igen, ezek funkcionális dolgok a maguk során. Van egy olyan kérdésem, hogy elég sokat foglalkozol gyerekekkel, hogy látod, hogy azok, akik nekiállnak, legyen szó táncikálásról, legyen szó ilyen kézműves dolgokról. Hogyan fejlődnek? Milyen pozitív hozadéka van ezeknek a tevékenységeknek?
0: Hát ugye most már 31 év van a hátunk mögött, fel is nőtt egy generáció. Hát azon túl, hogy emberileg nagyon jó kapcsolatban vagyunk a régi gyerekek, most felnőttek egyetemisták mondjuk, vagy már családanyák, családapák, visszatérítik a gyermekeiket, ahol van. Az egyetemisták mindig megölelnek, üdvözölnek, de ezen túl, az emberi kapcsolaton túl, mert hogy ugye még együtt dolgozunk, valami együtt kialakul, valami szent dolog számomra, legalábbis hiszek ebben, hogyha együtt tevékenykedünk valami, még akkor is, ha megizzadunk abba a munkába, de a végeredmény jó lesz, és ennek a folyamatát megéljük, akkor az egy olyan kapcsolódás, amit mint mintát vihet tovább a gyerek, és viszik is. Vannak olyan fiatalok, akik a mesterségüket is ez szerint választották, vagy elmentek Magyarországra, ahol sokkal alaposabb a népi mesterségek oktatása, régebbi hagyománya van, és elmentek tovább tanulni. Úgyhogy mindenképp van hozadéka, nem beszélve arról, hogy a gyermek természetes testi-lelki fejlődésének mennyire fontos, hogy a finom motorikáját bejárassa, mozgassa, minél többféleképpen oldjon meg dolgokat, a két kezét használja, az agyát használja. És ebben bizony van különbség 10-15-20 évvel ezelőtt így az oktatás folyamán, illetve a mostani gyerekeknél.
1: Azt hiszem, hogy ez minden szülőnek azért egy olyan gondolat, amit elraktározhat nyugodt lélekkel. Benkő Éva, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm, és jó szórakozást kívánok mindenkinek, és használják a kezüket, mert érdemes.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
4: 0771 689 283.
2: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
3: ismét slágerek és új zenék.

0: Újabb állomáshoz érkezik az igaz vagy hamis játékunk. Egy nagyszerű lehetőség egy hallgatónak, hogy nyerjen egy belépőjegyet a Gold Rush Resortba Tusnád fürdőre, egy vagány kis kalandpark, gyerekek, de felnőttek is élvezik, és Levente lehet a szerencsés nyertes, amennyiben felveszi ezt a hívásomat. Hoppi, milyen hangosat pittyent a telefon. Szóval, ha ezt a hívást felveszi és jól válaszol igaz vagy hamis kijelentéssel az állításomra, ővé lehet ez a nyeremény. Halló, halló, Leventéhez van szerencsém, szia!
1: Igen.
0: Szia, Levente, a Rádió Gagától hívlak, Nagy Endre vagyok, a vasárnapi műsorból, a Gaga hétvégéből, mert hogy regisztráltál a nyereményjátékunkra.
1: Igen, hétközben valamikor.
0: Hétközben valamikor, most pedig hétvége van, és nem hagyunk békén pihenni, aludni. Hogy telik a vasárnap, pihentél volna?
1: Igen.
0: Ez azt jelenti, hogy én ébresztettelek fel?
1: Szinte.
0: Nem baj, nem haragszol meg érte, mert jó szándékkal jöttem, nyereménnyel jöttem, úgyhogy szerintem, aki ilyesmivel zörget vasárnap, az beengedné még az ajtón is, gondolom.
1: Így van.
0: Na figyelj, volna itt egy feladvány, pontosabban van egy állításom, te annyit kell rá mondjál, hogy igaz vagy hamis, és már is tied lehet az órai nyeremény, jó?
1: Rendben.
0: Na figyelj, így szól az állítás. Igaz vagy hamis? Egy autóban az ABS vagy blokkolás gátló megakadályozza, hogy a kerekek teljesen leblokkoljanak hirtelen fékezéskor.
1: Így van.
0: Ez így van. Ez a technikai leírása. Nagyon jól tudtad ezek szerint. Te is van autód, vezetsz, Levente?
1: Igen. Vezetek nagy részűvel. Nap mint munkában is.
0: Értem, nap mint nap. És van-e ABS? Most már legtöbb autóban van, már nagyon régóta széria gyártmány, felszereltség. Gondolom nálad is van.
1: Valamelyikben van, de van olyan is, amelyikben még nincs. Vagy már nincs, vagy még nincs.
0: És volt már olyan érzésed, hogy egy nagyot fékezés hallottad, hogy úgy kerceg, úgy elkezdett dolgozni, úgy vigyázz rá.
1: Hát tapasztaltam, hogy...
0: Tapasztaltad, hogy azért...
1: Nagyon jó találmány.
0: Úgy, ahogy mondják, ezek a digitális őrangyalok néha jók a sofőrnek, mert vigyáznak ránk, amikor hirtelen helyzetbe keveredünk. Tapasztalat van, és ebből is most már úgy néz ki, hogy nyeremény lesz, Levente, figyelj. Azzal, hogy jól válaszoltál, már is tiéd az órai nyeremény itt a partnerünk részéről a Gagánál, mert a Tusnádfürdői Gold Rush Resort családi kalandparkban nyertél belépőjegyet. Ez kicsiknek, nagyoknak izgalmas tud lenni. Jó kis ilyen vadnyugatos, aranyásos, aranykeresős történet. Szerintem biztos szeretni fogjátok.
1: Így van. Köszönjük szépen.
0: Köszi, hogy itt voltál, további szép vasárnapot, pihenjél tovább, és hát azért majd hétfőn az ABS-sel és a volánnal óvatosan, jó?
1: Rendben.
0: Szép napod legyen, szia, szia.
1: Köszönöm, vasárnapot mindenkinek.
0: Szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: gratulálunk Levente nevű hallgatónknak. Még az ember ébredés után is tudja, hogy az ABS mire jó az autóban, még hogyha erre is ébred fel is. Persze nyereményt ért a helyes válasz. Ebben az esetben ezzel az alkalommal is lesz még nyeremény a mai vasárnapon, hiszen az igaz vagy hamis játékra nyitva még a regisztráció, érdemes tehát még mindig leírni nevet, keresztnevet, telefonszámot a 0730548888-ra, mert szeptember 29-éig lehet nyerni reggel, délben, délután itt a Gagán. Érkeznek most a déli hírek 12-kor itt a Rádió Gagán Rigmányi Eszter kolléganőtől, és persze utána folytatjuk a mai kiadást. Rögtön jövök vissza.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód, és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is lekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Retro. Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt a folytatásban, csapadék sehol sem várható. Bukós isak viselését tenni kötelezővé minden elektromos rollervezető számára egy parlament előtt lévő törvénytervezet és 5266 lejre nőtt tavaly a nettó átlag keresett Romániában. Hírek délben. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Ha a PSD nem szavazza meg az új kormányt, tovább mélyül a politikai válság, és megnyílik az út az előrehozott választások előtt, jelentette ki Siegfried Murashen kijelölt miniszterelnök. Elmondása szerint a PNL, az USZIRE és az RMDS parlamenti frakciói által támogatott kormány jelenleg 170 szavazatra számíthat, a nemzeti kisebbségek vezetőivel is egyeztetett, és a jövő hét elején újabb találkozót tartanak. Siegfried Murashen szerint a kormányprogram a PSD számára is alapot adhat a kabinet támogatására, mivel konkrét szociálpolitikai vállalásokat tartalmaz. A kijelölt miniszterelnök közölte, komoly és higgadt megbeszélést akart folytatni a PSD vezetőivel, mint ismert, a parlament szerdán szavaz Siegfried Murashen kormányáról. Bukós isak viselését tenni kötelezővé minden elektromos rollervezető számára egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A jelenlegi szabályok szerint az úttesten csak a 16 év alatti rollereseknek kötelező sisak. A szigorítást ellenzi a Bolt és a Lime, amelyek szerint az előírást a kerékpárokra is hasonló módon kellene alkalmazni. A szolgáltatók attól is tartanak, hogy a kötelező sisak visszavetné a bérelhető rollerek használatát. A tervezet indoklása szerint tavaly 1846 elektromos rollereseket érintő balesetet regisztráltak, amelyekben 14-en meghaltak, 195-en pedig súlyosan megsérültek. Energia árválságra figyelmeztet az Európai Unió és a tagállamokat a gáz- és villamos energiafogyasztás csökkentését célzó intézkedések mérlegelésére kéri. Az energiaügyi biztos szerint az olaj- és gázpiaci zavarok miatt ellátási és ár problémával is szembesülhet Európa. Az uniós gáztárolók jelenleg mintegy 70%-os töltöttségűek, 12% ponttal alacsonyabb szinten vannak, mint tavaly ilyenkor. A javasolt intézkedések között szerepel a középületek hőmérsékletének korlátozása, a kültéri fűtés visszafogása és a szükségtelen közvilágítás lekapcsolása. 5266 lejre nőtt tavaly a nettó átlag keresett Romániában, ami 307 lejjel, azaz bő 6%-kal több a 2024-es értéknél, közölte az Országos Statisztikai Intézet. A havi bruttó átlagbér 8716 lej volt, bő 8%-kal több, mint egy évvel korábban. A legmagasabb kereseteket az információ technológiában, a médiához és tartalomgyártáshoz kapcsolódó ágazatokban, valamint a pénzügyi és biztosítási szektorban jegyezték. A nők nettó átlagbére 5120, a férfiaké 5398 lej volt, Bukarestben 7150 lej, Kolozs megyében 6263 lej, Temes megyében pedig 5823 lej volt a nettó átlag kereset. Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt a folytatásban, csapadék sehol sem várható. A légmozgás általában gyengének ígérkezik, délután is maradt tehát a szép őszies idő. Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most!
3: Sziasztok, köszöntelek ismét, déli 12 múlt néhány perccel. Ez itt továbbra is a Gaga hétvége mikrofonnál, Nagy Endre. Kapcsoljuk nem sokára a Domadubát ebben az órában is, hiszen a Sepsiszentgyörgy főterén zajló Kürtös Kalács Fesztivál projektvezetője kerül mikrofon végre. Kisbence kollégám fogadja majd Szász Andreát arról, honnan is indult, hová fejlődött és hol tart jelenleg a Kürtös Kalács Fesztivál. Jó zenék óra elején mindjárt Justin Jack Style és John együttműködése itt szól nektek. Szóval Turn the Lights Off, le lehet kapcsolni a fényeket, ragyogó napsütés van mindenfele.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ro oldalra.

0: A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének részéről ugye folytatjuk, meghívottunkkal a beszélgetést, folytatjuk, most kezdjük el kérni. Szász Andreát köszöntjük a stúdióba. Szia, Andi! Az a helyzet, hogy mindannyiunknak régi ismerőse, úgyhogy örvendünk, hogy itt vagy. Azt tudom, hogy te vagy az, aki a Kürtös Kalácsosokkal itt a Kürtös Kalács Fesztiválon szoktál egyeztetni. Gyakorlatilag te vagy a pszichológus, akit meggyőz, aki meggyőzött azt, aki nem akar egészen jönni, vagy bizonytalan. Szóval mesélj egy picit arról, hogy hogyan volt ez az elején, hiszen most már 8. alkalommal kerül az esemény megrendezésre. Mennyire voltak akkor nyitottak, változott-e valami? Milyen a hozzáállás mostanában?
1: 2018-ban kezdtük el Tamás Sándor elnök úr kezdeményezésére ezt az egész Kürtös Kalács Fesztivált és az keretében a Kürtös Kalács sütőversenyt. Hát a kezdetben az volt a feladatom, hogy a környékről hívogassam a Kürtös Kalács sütőket, hogy csatlakoznának egy ilyen kezdeményezéshez. Azt hiszem a legelső versenyen ilyen 15-16 körüli versenyző volt.
0: Nem egy rossz szám, ugyanúgy.
1: Nem egy rossz szám, de felhívtam, vagy 50-et szerintem. És maga a versenyszabályzat is az így az évek alatt fejlődött olyanná, ami most az eredeti verziója. Sok csapat maradt a kezdetleges csapatból, tehát minden évben jönnek, itt megemlíteném az Oltiszt, Melinda Kürtös Kalácsot, a Nasát, helyiek közül, nem helyiek közül, Harita megyeiek közül minden évben jött a Paráska, a Csatószegiek, tehát ők alapcsapatok voltak, akik minden évben jöttek erre a fesztiválra.
2: Engem nagyon érdekel, hogy aki nem jön, az milyen okból nem jön, vagy mit hoz fel kifogásként?
1: Igazából most már nem hívogatom a csapatokat, hanem most már jelentkeznek ők. 12 csapat az ilyen stabilan, most már évek óta minden évben jön. Az idén van 5 csapatunk. Hogy miért nem jönnek, azt igazából azoktól tudom, akik most vannak, de évekig győzködtem őket, például a bodosi Kürtös Kalácsosokat, ott személyes ismerettségem is van, gyerekkorom óta ismerem őket, és őket évekig győzködtem, hogy légy szíves gyertek, már nagyon jó a kalácsotok. Ők azt mondták, hogy úgy érzik, hogy erre a versenyre még nem nincsenek felkészülve, se technikailag, se lelkileg, de most már azt hiszem negyedik éve, hogy...
2: Ez sokat mondó, amit mondasz, azért is, mert hogy a bodosiak, ha jól tudom, Erdővidék egyik legrégebben Kürtös Kalács sütői, és 19 éve működnek, és hogyha mondjuk ő bennük megfordul ez a gondolat, akkor mondjuk ezt tudom képzelni, egy manufaktúra, aki 2-3 éve mondjuk kísérletezik a Kürtös Kalácskával, az, hogy elmerje jönni. De ez vajon mitől van ez a kép kialakulva bennük?
1: Egyébként most van egy csapatunk, aki a tavaly hozta létre a cégét, és bronzérmet kapott, ami azért jó, mert az előző években volt olyan, hogy az új csapatok nem kaptak, tehát nem érték el azt a minimumpontot, amivel helyezést lehessen elérni. Hogy miért van, nem tudom, szerintem mindenki azt gondolja saját Kürtös Kalácsáról, hogy az övé a legfinomabb. Viszont valószínűleg a kudarcot, hogy ez nem elég finom, aha, vagy a egy szakmai zsűri visszajelzését valószínűleg nem úgy lehet, hogy elvenni a kedvüket, vagy csalódottak lennének. Azért az évek alatt, a 8 év alatt láttam sok csalódott arcot a színpadon, viszont a csalódottság egyik, és a méreg már az is volt, az egyik évről a másikra átfordult ilyen versenyszellemi, és nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Tehát emlékszem, hogy eleinte volt olyan Kürtös Kalács, amit megkóstolva tényleg azt mondtam, hogy nem finom. Pedig azt gondolnám, hogy a Kürtös Kalács az egyik legfinomabb édesség, viszont azt tudni kell, hogy a zsűri elsősorban nem a cukormázzal együtt kóstolja a Kürtös Kalácsot, hanem csak a belsejét.
0: Na, a módszertanról beszélgessünk egy picivel később, tartunk egy apró szünetet.

0: Székely Gazdaszervezetek Egyesületének részéről van itt, mint pályázati projektmenedzser, Szász Andrea, és őt faggatjuk arról, hogy hogy is áll össze ez a kürtös kalács verseny. Azt tegnap reggel láttuk, hogy a kürtös kalácsosok mindegyike megjegyezte, hogy de a verseny kalácsomat még nem láttátok. Tehát, hogy volt egy ilyen része. Én azt is megfigyeltem, hogy délután, hogy úgy a zsűri, mikor fölállt a színpadra, akkor hogy nézték a kürtös kalácsosok őket. Tehát, hogy azt látom, hogy van egyfajta tisztelet is a két fél között, elég jól összeállt a két csapat. Mondtál egy ilyet, hogy nem kóstolják a külső felét, csak a belső felét. Ez szerintem szentségtelenítés, de beszéljünk róla egy kicsit.
1: Kezdem először azzal, hogy hogy van az egész versenynek a menete. Ugye 5 zsűri tag van az idén, tavaly 6 volt Bocskor István, aki nagyon szigorú egyébként, ő most az idén nem tudott jönni. A zsűri az körülbelül 2 órán keresztül jár a kürtös kalácsosoknál, nézik a tisztasságot, hogyan vannak az alapanyagok előkészítve, milyen a csapatösszhang, hogyan dolgoznak, milyen alapanyagokkal dolgoznak, és ebből kialakul egy pontszám. A következő része az már teljesen vakkóstolás, tehát amikor hozzák a kürtös kalácsosok a versenykalácsokat, akkor a zsűri nem lehet bent a teremben, ahol mi elvesszük. Egy kollégandő tudja, hogy melyik kürtös kalács milyen számot kap, még én sem tudhatom, nem mutatják meg nekem se, hogy nehogy befolyásoljam a zsűrit. Mert önkéntelenül is az ember azért, hogyha tudja, hogy a kedvenc kürtös kalácsosa ott van, vagy a kedvenc kürtös kalácsa, azért önkéntelenül is belépik egy szubjektív...
2: Hát mondjuk tényleg az ember úgy gondolja, hogy az biztos, hogy jó, mert tapasztalati
1: alapon jobbá válik. Igen, mert ismered őket, tudod, hogy hogy dolgoznak.
0: Nekem is lett amúgy tegnap kedvenc kürtösöm, de ezt most nem fogom elárulni a hallgatóknak.
1: Nekem egyébként mindegyik kedvencem. És a következő része az pedig tulajdonképpen a látványa a kürtős kalácsnak. Megnézik, hogy méretben megfelel-e a kürtős kalács, mert hogy amúgy 35 centis kell legyen versenyszabályzat szerint minimum.
2: Tehát itt a méret azért számít. Nyolva, ezt a poént, ezt meghagytad nekünk, köszönjük.
0: Ezt muszáj volt, ne haragudj.
1: Ezt a 8 év alatt nagyon sokszor hallottam egyébként már. Igen, itt a méret számít. Számít a csikoknak a mérete, számít, hogy hogyan van átsülve, számít, hogy megfelelőképpen egyenletesen van-e karamellizálódva rajta a cukor. Én például személy szerint azt a kürtős kalácsot szeretem, amelynek a széle olyan jó vastag, és olyan jó cukros marad, nem olvad meg a cukor. Na hát itt pont azt lepontozzák a zsűriknek, hogy szakmailag...
2: Uniform igen, kell legyen.
0: Tehát azt, amit
2: uniform.
0: Nagymamánál otthon sütünk, az igazából az hát repülne az... a kukába.
1: Hát nem repülne a kukába, de kapna egy mínusz egy pontot. Uh-huh. És a következő része az pedig a kóstolás. És a kóstolást azt úgy kezdik, hogy a tésztának csak a belsejét kóstolják meg, mert hogy a belsejéből nagyon sok minden kiütközik, például kiütközik az, hogyha valaki citrom helyett, vagy narancs helyett, például a Simon család kürtös kalácsa, azt hiszem narancsot használnak, kiütközik, hogy eszencet használ, citromolajat használ, nagyon-nagyon érződik a szódabikarbóna benne, nagyon érződik, hogyha valaki nem megfelelőképpen tisztítja a dorongot, akkor átivódik az íz, annak a dorongnak az íze a kürtös kalácsnak a belsejébe. És mindezeket az ízeket, ezeket a tiszta ízeket, amiket lehet így érezni csak a tészta belsejéből, a cukormáz az elfödi, és kapunk egy nagyon finom kürtös kalácsot.
0: Én sose gondoltam, és hogy a kürtös kalácsról így fogunk egyszer beszélni az életünkben. De milyen jó, de hát folytasd kérlek, még egy kicsi időnk van ebből a megszólalásból.
1: És ami még fontos, a só.
2: Na, ez volt a pont. Ugye só nélkül még a kürtös kalács sem az igazi. Innen folytatjuk mindjárt.

0: A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének részéről van itt velünk még mindig Szász Andrea, és hallgatjuk a Kürtős Kalácsot professzionális szinten. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy hallgattátok ezt a beszélgetést, mert hogy nekem ilyen revelációm van ezzel kapcsolatban, én inkább kóstolni szerettem, de nagyon jó egyébként, hogy így is foglalkozunk vele. Azt hiszem, hogy hagyományt őrizni igazából így lehet, hogyha felteszed van egy olyan helyre, ahol az emberek nem csak lenéznek vagy átnéznek rajta, hanem fel is tudnak nézni rá. Beszéltünk a rendes kürtősről, beszéljünk egy kicsit a reformról.
1: Oké. Tehát a reformt kürtőskalács az úgy indult, hogy kreatív kürtőskalácsként. Viszont rájöttünk az évek folyamán, hogy a tejszínnel megfújt vagy lecsóval összekevert kürtőskalács az nem a legfinomabb, tehát tényleg volt olyan kürtőskalács, amit nem is tudtak a zsűrik megkóstolni, mert hogy kinézetre sem, és ízre sem volt finom, és akkor így váltottunk a reform kürtőskalácsra, és az volt a cél, hogy egy olyan kürtőskalácsot hozzanak létre a kürtőskalácsütők, amit egyébként, hogyha szeretnének, akkor vásárokba is továbbra is árulhatnak. Az Oltis például a tepertős kürtőskalácsát, ami tavaly megnyerte az évreform kürtőskalácsát, azóta is árulja, Simonék azóta is árulják a sajtos kürtőskalácsukat, és a sajtos kürtőskalácsot egyébként top kürtős sütő csapat is átvette az évek folyamán.
2: Azt látjuk, hogy azért a rendezvénynek ilyen értelemben van hatása a piacra, mert hogyha ezelőtt azt mondtuk volna, hogy raklettes kürtőskalács, akkor megkérdezni, hogy mi a rak? Tehát, hogy körülbelül ez lett volna a reakció. Ahhoz képest fejlődött. Azt mondtad, hogy a csapatoknál észrevettél fejlődést. Azért egy picit ezt összegezzed, ezt a dolgot, mert én kíváncsi vagyok, mert tényleg úgy gondolom, hogy itt azért hatnak egymásra az emberek.
1: Egymásra is hatnak, külalakba például, vagy technikákban egymástól lesnek el ilyen praktikákat, és aminek nagyon örülök én személy szerint, hogy a higiénia, az elrendezés, a csapatnak a kinézete, a tisztasság, tényleg a rendezettség, ahogy bemegyünk egy ilyen sátorba, vagy egy rulótába, szépen magyarul mondva.
2: Utánfutóba.
1: Teljesen más az összkép. És egymástól tanulnak, mert hogy nem akarnak lemaradni a többiekhez képest.
0: Van egy, még egy nagyon jó hatása ennek, hadd mondjam el. Ez a kedves vásárlók szemében igazából fontos. Nem igazán tudnak elcsúszni az árakkal. Tehát azt figyeltem, hogy bár sok minden drága a vásárban, véleményem szerint a kürtős, hát azzal nem is nagyon tudnak mondjuk mozogni, mert hogy elég sokan vannak ahhoz, hogy bárki drágában adja. Én hadd egészítsem ki egy annyival, hogy például tegnap kóstoltam ezt az almásfahíjast. Nem tudom, ez mióta jött be a köztudatban, mióta nem. Biztos hozzáadódik az is, hogy most már ősz van, de hogy nekem ez egy akkora nagy csoda volt a számban, én rég éreztem őszintén egy ennyire működő valamit, úgyhogy én ezt ajánlom mindenkinek, de hogy ez például ugye reform kategória, mennyi időnek kell eltelni? Nem az?
1: Nem. A reform róla. Kategória az sós kürtős kalács. Uh-huh.
0: Minden esetben?
1: Minden esetben. Nem adhatnak le kürtős, vagy édes kürtős kalácsot. Ahogy azt már megszoktuk, tehát megszórják egy kicsi fahéjjal, almával, cukorkával, nem kihívás a csapatoknak most már édes kategóriában valami újat alkotni, viszont sós kategóriában igenis kihívás, és olyan jól esik. Tavaly például volt egy tök magos, amit elrontottak, már édes lett, édes tök magos lett, remélem, hogy az idén megcsinálják a sós verzióját is. Őket sajnos kizárták tavaly a versenyből, mert hogy nem lehet édes kategória. És olyan jól esik egy sör mellé, ezt nektek mondom majd.
0: És ennek mondjuk lehetne szabályozó értéke mondjuk egy édes kategóriás reformkürtős kalácsnak, nem másért, csak szerintem itt is el lehet menni hülyébe. És meg még győződve, hogy hajlamosak is az emberek.
2: Hát miért ne lennének? Figyelj, nekünk is valami eszünkbe jutna, kipróbálnánk.
0: Ott biztos. Jó, igazából még lenne nagyon sok kérdésünk, időnk viszont annál kevesebb. Szász Andi, nagyon-nagyon szépen köszönjük az, hogy itt vagy, és az, hogy itt vagy a rendezvényen, hogy csináljátok nekünk ezt évről évre, és hogy ennyire profin álltok hozzá. Ez engem rendkívül meglep, de nagyon-nagyon jól esik. Köszönjük ezt a beszélgetésnek.
1: Én köszönöm.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló bár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
4: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Elektroszolár Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Elektroszolár Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
5: Buongiorno.
6: Bonjour.
5: Danke. Ugye ismerősen cseng?
6: De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el?
5: Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás.
6: Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro.
4: Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
10: ismét slágerek.

az elmúlt percekben egy jó kis beszélgetést hallhatatok a Duma Dubából. Kis Bence kollégám kérdezte Szánsz Andreát, a Kürtös Kalács Fesztivál projekt vezetőjét, a rendezvény alakulásáról és a mostani helyzetről. Hát higgyétek el, nagyon sokan kint vannak. Az ablakon kinézek a stúdióból, és látom, hogy tele Sepsiszentgyörgy főtere. Érdemes finomokat kóstolni, még estig akár honnan ide lehet érni Sepsiszentgyörgyre. Van még program bőven, erről is beszélünk majd az esti koncert kínálatról is. A hűséges hallgatók közben beköszönnek és üzennek is egymásnak, Vihar hallgatónk már a reggeliét is lefotózta nekem, beköszön még Marika, és Ati ír nekünk Biatorbágyról, óriási favágos kalákában vannak, óvatosan vízfolyag ne legyen belőle. 0735548888 írhattok nekem ide WhatsAppon vagy SMS-en, de megtaláltok Facebook Messengeren, és ott van az üzenet menü része az applikációnak, ott is várom a beköszönőket. Tartsatok ma is a Gagával, ünnepeljük meg rendesen ezt a szeptember utolsó vasárnapot közösen. La la la.

0: Molnár Tamás és Majka közös dala, ez volt a Visszapillantó. Akár mennyit hallgatjuk, mindig jól esik az embernek ez a dal. Jóformán már klasszikus, de még mindig sláger. Lassan 13 órát mutatnak a mánusok és a digitális kijelzők. Ebédidő közeledik a vasárnapban, érdemes beszimatolni a konyhára, hogy mi finom rotyog a fazékban. Akár nekünk is írjátok meg, hogy mi a vasárnapi ebéd. Jönnek mindjárt a hírek 13 órakor, itt a Gagán Rigmányi Eszter kolléganőm elő is készítette. Utána folytatjuk a mai kiadást, csatolunk még a Dumadubába, a Kürtös Kalács Fesztiválra, Sepsiszentgyörgy központjába, és persze lesz még nyeremény is, mindjárt mondom, mi vár ránk.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Zsákba macskát a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
6: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
7: Kész a 10 órai?
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Stressz?
12: Megvan.
11: Fáradtság?
12: Az is.
11: Akkor mi hiányzik?
12: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
11: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
12: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
11: Mert néha nem szabadság kell.
12: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban. Új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke, és szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak szeptember 27-től a vállalatok környezetvédelmi állításaira. Jönnek a részletek is. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. A Murashan kormány egyértelmű alternatívát kínál, megszavazása pedig stabilitást teremtene, jelentette ki Katalin Drula, a közlekedési minisztérium vezetésére jelölt politikus. Az USZERE jelöltje úgy fogalmazott, ha az Európa barát, az európai irányvonalat támogató politikai erők megszavazzák az új kormányt, biztosítható a stabilitás, ha viszont nem támogatják a kabinetet, megnyílhat az út az előrehozott választások előtt, és a választók dönthetnek. A miniszter jelölt reményét fejezte ki, hogy véget ér a több hónapos ügyvivő kormányzás, és Romániának ismét teljes jogkörű kormánya lesz. Új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke. Adrián Tutuyanu szerint a törvénytervezetet már a jövő héten közvitára bocsátják. Mint mondta, a jelenlegi szabályozás a rendes időpontban tartott választásokra készült, miközben előrehozott választásokat a parlament feloszlatásától számított, 3 hónapon belül kell megszervezni, a tervezet a levélben és a külföldön történő szavazás kérdéseit is rendezni. Az állandó választási hatóság számításai szerint egy előrehozott választás mintegy 30%-kal kerülne többe, mint a 2024-es, költsége pedig 112-113 millió euró lehet. Vizsgálja az Európai Unió az E20-as benzin bevezetésének lehetőségét. Az új üzemanyag legfeljebb 20%-ban tartalmazna bioetanolt, célja pedig a fosszilis üzemanyagok felhasználásának és a közlekedés kibocsátásának csökkentése. Az E20 nagyobb arányban használna megújuló alapanyagot, ugyanakkor nem minden autó alkalmas rá. Elsősorban a régebbi járműveknél merülhetnek fel műszaki problémák. Az Unió ezért azt is vizsgálja, milyen feltételekkel lehetne bevezetni az új üzemanyagot, a döntés egyelőre még nem született meg. Szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak szeptember 27-től a vállalatok környezetvédelmi állításaira. A zöld vagy környezetbarát jelzőket csak akkor használhatják, ha azokat bizonyítani is tudják. A jövőbeli környezetvédelmi vállalásokhoz konkrét célok, részletes és nyilvános megvalósítási terv, mérhető határidők és biztosított erőforrások szükségesek. A szabályok a termelőket is érintik, ha termékeiket zöldként vagy fenntarthatóként reklámozzák. A biojelzés külön uniós tanúsítási rendszerhez kötött, és önmagában nem jelenti azt, hogy a termék helyi, egészségesebb vagy környezetkímélőbb. Szép napos őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Délután fátyol vagy gomoly felhők képződhetnek, de csak kisebb mennyiségben. Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most!
0: 13 óra után néhány perccel folytatódik a Gaga hétvége mikrofonnál Nagy Endre nyeremény. Ebben az órában a Marsó felajánlásával egy darab autógumi csere az igaz vagy hamis játékunkban. Érkezik mindjárt egy újabb interjú a Duma Dubából, pontosabban B. Szabó Zsolt és Kis Bence kollégáim Jánosi Aliz és Farkas Ferenc zsűritagokat kérdezik, a Kürtös Kalács Fesztivál zsűritagjait, hogy mitől lesz finom és milyen szempontokat vesznek figyelembe a zsűrizéskor. Addig is jó zene, Afrojack és a Never Forget You. Megyünk tovább a hétvégébe jó hangulattal.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Maga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Meg vagyok rökönyödve, még mindig meg vagyok rökönyödve, hogy hogy lehet csak a tésztát enni a kürtös kalácsnak, úgyhogy muszáj volt valakit megkeresünk, aki ezt csinálja is, meg ezt műveli. Nemrég hallgattuk Szász Andreától, aki igazából a vásár és a verseny szervezője, hogy a zsűri az először a tésztát kóstolja meg, annélkül, hogy bármi más megkóstolna, hogy abból dőljön el, hogy mit tudom én, mi dőljön el. De hát hogy lehet ezt csinálni? Jánosi Aliz és Farkas Ferenc zsűri tagok vannak itt velünk a Dumadubában. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok.
3: Sziasztok!
0: Elmondjátok ti is a ti oldalatokról ezt a tésztás dolgot, meg kívülről. Hát nekünk ez nagyon-nagyon csúnyá hangzott, hogy lehet a kürtös kalácsot a mázni.
3: A nyers tésztát, hát gondolom. Hát azt meg kell kóstolni, és mindig megkóstoljuk minden egyes alkalommal, mert akkor még tudunk mondani olyasmiket a versenyzőknek, amit tudnak pótolni, hogy például sótlan. Uh-huh. Mert hogy van ilyen.
0: Ja, hogy a nyers tésztát is megkóstolja.
3: A nyers tésztát, így van. Igen. Azzal kezdjük a nyers tésztát kóstolással.
0: Nem büszkén mondják, de te... Jú, de, ez...
1: Figyelj, végül is értem a logikát, mert ugye kolbásztöltésnél is megszokás a nyers
3: így van.
1: Töltetlen kolbászhúst kóstolni. Nem biztos, hogy mindenki szereti, de van aki.
2: Igen. Nem megesszük, hanem megkóstoljuk, tehát azért... Ugyan összegyűlt 17 csapattól egy csipet nyers tészta, az mennyiség lesz a végére már.
1: Hogyha egy kicsit megnézzük itt az elmúlt éveket, mit tapasztaltok, ezt Andreától is kérdeztük annak idején, hogy is van, hogy tapasztalható-e fejlődés? Mert úgy gondolom, hogy a gasztronómia az nem egy stagnáló dolog. Évről évre új technikák jelennek meg, új eszközök jelennek meg, csomó minden hozzáférhetőbbé vagy. Ti hogyan látjátok ezt, hogy merre alakul a mezőny? Akkor a hölgyet kérdezzük először, Aliszt.
3: Hát ezt én az eligazításon is elmondtam még péntek délután, hogy nagyon úgy néz ki, már a tavaly nagyon úgy nézett ki, és az idén még inkább, hogy a zsűri addig kekeckedett, hogy a versenyzők felszívták magukat, és annyira kiegyenlítődött a mezőny, hogy például a tegnap az év kürtőse cím elnyeréséért tényleg század pontok döntöttek, hogy ki legyen az első. Tehát aki megnyerte az elsőt, az utána következő második, nem mondjuk ki, hogy ki, de az tényleg ilyen 0,03%-kal lett gyengébb.
0: A kekeckedést ennek a jó indulatnak tudjuk be, hogy akkor előtte körbejárt, és gondolom mindenkit egy kicsit megszurkáltuk, hogy hát ebben még egy kicsi lehet, akkor abban még egy kicsi lehet. Ezt értsük a kekeckedés alatt?
3: Szerintem Ferenc elmondja.
2: Tehát ez a kekeckedés, ez több éves kekeckedésnek tekinthető, tehát ja, nagyon sok csapat már, hál' Istennek, az első kiadás óta jelen van a fesztiválon, és mindig elmondjuk a hibáikat, hogy mit ne csináljanak, és mit csináljanak a helyet, és ez végül is a 8. kiadásra már annyira fejlődött, hogy már nincs akkora munka nekünk ilyen téren, hogy őket kineveljük, hanem már egy olyan alaphozzáállással érkeznek, ami jelentős fejlődést mutat.
1: Most egy csak ennek a blokknak így záró kérdésként kérdem, hogy ezt tapasztaljátok például a kürtös kalács standoknál is, amerre megálltok, hogy fejlődik?
3: Teljes mértékben, tehát meg lehet nézni. Minden stand szép, és minden stand valami mástól szép,
0: és
3: mint
0: tiszta.
3: A másik. És tiszta. És nem lehet látni cigarettázó kürtősütőket, de tudjuk, hogy vannak cigarettázók.
1: Arrébb mennek.
3: De azok arrébb mennek, hogy ne lássák, hogy melyik standtól vannak. Persze mi tudjuk, de mindenképp tiszteljük, hogy legalább a stand hátához mennek, a sátor hátához, hogy senki ne lássa, hogy még van dohányzó ott közöttük. Na, ilyen apróságok. Az elején ott állt a stand előtt, vígan cigarettázott. Aztán mondtuk, hogy hát talán lehet, hogy néhány vásárlóval több jön, hogyha nem előtte cigarettázik, hanem mögötte. Na, de most ilyet nem látsz.
0: Ilyen jó hírekkel folytatjuk a beszélgetést, de csak zene után.

0: Költői gondolataim támadtak János Jallizzal és Farkas Ferenccel beszélgetve. Ők a zsűri részéről vannak itt nálunk. Ők döntötték el tegnap, hogy mi legyen, ki legyen az év kürtős kalács sütője és kürtős kalácsa. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogy látjátok, ez a rendezvény mennyit tesz hozzá a kürtős kalács nemzetközi megítéléséhez, illetve a helyi megítéléséhez. Azt már érezzük, hogy ez az út szélén kapható valamilyen székelyföldi édességből kinőni látszik ez a dolog, és erre szükségünk is van. De hogy ezt ti hogy látjátok a ti oldalatokon?
1: Amikor elindult ez az egész gondolat ezelőtt annyi évvel, akkor pont ez volt a titkos gondolatunk, hogy valahogy ezt ez a termék kinője az útszéli árust, és egy olyan brandé alakuljon, ami tényleg minket képvisel, és én úgy szerintem nagyon jó úton vagyunk ezt felé. Most már tényleg lehet látni, hogy egyre több helyen vannak olyan állandó árusok, akik tehát minden nap el tudják adni a kürtős kalácsokat, és egy hiányzik volt tulajdonképpen, mert amikor ezt így elkezdtük csinálni, akkor pont az volt az egyik, hát úgy mondom, probléma, hogy például a Szentgyörgy központjában nem lehetett kapni kürtős kalácsot, és hogyha jött egy olyan vendége valakinek, aki ezzel akart megkínálni, akkor el kellett bizony menjen ott a brassói forgalmas út szélére, és onnan vegyen, mert itt nem volt. És ennek hatására is most már ezt el tudjuk mondani, hogy Szentgyörgyön két helyen is lehet állandóan kürtős kalácsot vásárolni, és szerintem ez egy jel, egy bizonyíték arra, hogy tényleg jó az irány.
2: Én arra gondolok mindig, ugye, hogy van a portugáloknak ez a kis sütemény, ez a Pastel Natal, akkor lehet akár a székely kürtős kalács a székely Pastel Natal?
3: Minden további nélkül lehet, én még annyiban egészíteném ki Ferencet, hogy az elején ugye nekünk is az első versenyek alkalmával ebből óriási viták is voltak a legelején, hogy kiderült, hogy például azért nem tesznek bele tojást, meg azért nem tesznek bele vajat, meg tejet, meg ilyeneket, amitől finom lesz ugye a kürtős, mert a közegészségügyi hatóság nem engedi az úgynevezett szanepid, ugye. Akkor kiderült, hogy végül, hogy a szanepid az engedi, viszont annak bizonyos feltételek kellenek, meg ez az árat is azért egy picit megnyomja.
2: Nyilván.
3: És akkor a kürtősösök kezdtek gondolkozni, és bizony most nagyon sok olyan kürtősös van, illetve mondjam azt, hogy itt a strandok között a legtöbb olyan, amelyik tejet használ, nem tejport, tojást használ, nem tojásport, vajat használ, nem margarint, és bizony ez a kürtős minőségén nagyon is érződik, illetve ha az ára egy icipicivel magasabb is, de hatványozottan finomabb, mint az, amelyiket vízzel dagasztanak be, meg mit tudom, kilúgoznak belőle mindent, amitől finom tud lenni egy kürtős.
2: Nyilván, tegnap tudom, hogy szóba került az is, hogy például házi tejet használni, és ott a zsűri azért úgy látom, hogy terelgetitek a társaságot. Nyilván, hogy itt már megint a közegészségügyi hatóságnak az előírásaiba döccenünk bele, de hogyha ezt a munkát folytatjátok, látjátok, hogy van erre is esély?
3: Hát esély is, lehetőség.

0: Jánosi Alizzal és Farkas Ferencről beszélünk, ők a Kürtös Kalács Fesztivál zsűriét képviselik a Dumadubánkban. Engem az érdekel, hogy számotokra mi a fontos, hogy ez egy hagyományos, egy modern vagy egy gurmi étel legyen ez a Kürtös Kalács, akár mindhárom. Ezzel együtt azt is kérdezem, hogy mit vesztek figyelemben, amikor zsűriztek?
1: Hát nekünk az a lényeg, hogy ez a hagyományunk, ami miénk, az megmaradjon úgy, ahogy volt. Természetesen a modern trendeket követni kell, de a hagyománytól szerintem nem kell elrugaszkodni, tehát meg kell legyen az alap hagyományos Kürtös Kalács, és arra kell törekedni, hogy a világon itt legyen a legfinomabb Kürtös Kalács Székelyföldön, mert ez a miénk.
2: Egy kicsit menjünk át a reform Kürtös Kalácsra. Nyilván, hogy vannak dolgok, amiket egy kicsit néha szentségsértésnek is érzünk, tehát a töltött káposztát nem kell megjavítani, mert az elég jó. A Kürtös Kalács önmagában is elég jó, de érdemes vele kísérletezni, ahogy minden egyébben. Alisz, hogy látod, hogy a reform Kürtös Kalácsnak mennyire van jövője, és mennyire tudja behozni azt a reform vonulatot, ami azért a klasszikus, nehéz zsíros gasztronómiánkból egy picit hiányzik.
3: Hát mindenképpen van jövője, és ennek van bizonyítéka is. Tehát nekünk a kérésünk az volt, hogy használjanak ne fehér lisztet, hanem valamilyen alternatív más lisztet, teljes kiörlésű tönköly lisztet. Millió egy lehetőség van. Sőt, a versenyszabályzatban is kikötés, hogy mit tudom, 50% legyen ilyen valamilyen más liszt, nem fehér liszt. És akkor ettől arra jön a kreativitás. Na most a kreativitás, ezt mindig a közönség, a fogyasztó dönti el, hogy mi az, ami életképes, mi az, ami nem. Na most az idők folyamán lett két életképes. Van például a sajtos kürtős, amit ugye a Simon család nyert egyik évben a sajtos kürtősükkel, azóta is sütik, és azóta is vásárokon mindenhol sütik, és van rá kereslet, illetve többen is próbálkoznak utánuk a sajtos kürtőssel, illetve a tavaly volt, én az idén nagyon meglepődve hallottam, hogy Mártájéknak volt egy szenzációs tepertős kürtős kalácsuk, amit azóta is sütnek itt Sepsiszentgyörgy főterén, és van rá kereslet. Tehát azt jelenti, hogy érdemes feszegetni a határokat, mert a kürtős lényegesen többet rejt magába, mint amennyi így látszik. És hogy mi mindent, hát én azt legutóbb a Tészott Transzilvánián is láttam. Nagyon sok ilyen híres séf, Michelin csillagos séf, pont a Simonék kürtősét használta, aztán, hogy milyennek kérték, sajtosnak, vagy sajt nélkülinek, vagy hogy kérték, arról Simonék tudnának beszélni, de én láttam a Tészott Transzilvánián kürtős alapú ételeket, tehát benne volt a kürtős, mint és húsételben volt benne, nem desszertben.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, sőt, nagyon jó hallani, hogy ezekben a magaslatokban is eljutunk. Én visszamennék a másik oldal egy icipicit, mert túl sok időnk nem maradt, és Ferencet kérdezném. Mondtad, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez a hagyomány megörökzüljön, és megkapja a saját maga helyét. Hogyha én nagymamámat még él, hála jó Istennek, egyetlen nagymamám, behozom a Kürtös Kalács Fesztiválra, ő mindig azt mondja, hogy ilyen modern kürtös nem eszik, csak azt, amit ő süt. De annak köze nincs ehhez. Tehát az még az, amit ti pont lepontoztok, mínusz egy pont, ha jól értem, ami még rajta van egy picit a cukor, ilyen kisebb méretű, talicskába rakjuk a tüzet, azon sütjük. Hol válik ez ketté?
1: Igen, tehát pont ezt, amit az előbb mondtam, hogy a hagyományt meg kell ugyan őrizzük, de valamennyire nyitottak kell legyünk a modern világ felé is. Hát sajnos tehát a mostani modern gépekkel sült kalácsok azokban ezt tudják a legjobbat kihozni. Itt most már tényleg, hogyha még jobbat akarnak, akkor csak a nyersanyagokkal tudnak játszadozni. otthon ugyan meg lehet ezt a nagymamásat csinálni, de például egy, hogyha valaki erre adta a fejét és vállalkozást csinál belőle, akkor, akkor muszáj
0: gépesíteni.
1: Gépesíteni, igen, mert van, hát ez ugyan, ez most nem, tényleg nem reklám helye itt, de tényleg erre pont a Simonékot tudom felhozni, mint csapat, akik tulajdonképpen ezelőtt, azt talán, ha jól emlékszem, 5 évvel voltak először itt ezen a rendezvényen. Nagyon sok meggyőző kellett ahhoz, hogy ők tényleg benevezzenek, és az édesanyja egy tekenővel kézzel dagaszgatta a kalácsot, és tekergette föl a dorongra, és egyenként sütögették meg. Nagyon jó volt, és tényleg azóta is büszke vagyok rá, hogy részesen lehettem ennek a fázisnak, viszont ők eladtak 10 kalácsot, és a mások eladtak 300-at.
0: Nyilván.
1: Ugyanannyi idő alatt. És viszont meg is kell élni.
0: Érthető, és úgy néz ki, hogy a minőségét megtartotta, mert hogy most ők nyerték a legjobb kültös kalácsot, az első helyet a tegnap. Ugye Bence beszélt vele, azt hallhattátok ma reggel.
2: Itt meg is állunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
1: Köszönjük szépen mi is.
4: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
5: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágere!

0: Újabb nyertest keresünk az igaz vagy hamis játékunkhoz. Nagyon egyszerű a dolog. Egy állításra rá kell vágni, hogy igaz vagy hamis, és már is lehet futni az órai nyereménnyel, méghozzá a Marsó egy darab gumicseréje itt a tét a következő percekben. Lássuk, hogy Kingát sikerül elérni telefonon, és hogy jól megfejti-e, hogy az, amit én állítok, az igaz vagy hamis.
1: Halló.
0: Halló, Kingához van szerencsém?
1: Igen.
0: Szia, Kinga, a Rádió Gagától hívlak, Nagy Endre vagyok. Regisztráltál a nyeremény játékunkra. Igaz vagy hamisat játszanék veled, ha van egy kis időd a vasárnap délben?
1: Igen, van.
0: Mennyire hangos az élet, mennyire zajlik az élet vasárnapra, vagy inkább lazaság, vagy nyugodt hétvége van?
1: Hát ma inkább ilyen nyugodt napunk van.
0: Mindenki otthon, a család otthon?
1: Sütögetés, igen, most készülődünk.
0: Lesz sütögetés, jól hallom?
1: Igen.
0: És mi lesz a menün?
1: Hát ilyen szokásos, mics, flekken, csirkeszál, csirkeszombi, ilyesmi.
0: Csak úgy szólok, én még ebéd előtt vagyok, de hát gondolom mások is így vannak ezzel, de most ezt megkívántattad velem. Minden esetre jó étvágyat majd persze, és a szakácsnak kitartást, mindenre oda kell majd figyelni. Kinga, volna egy kis feladat, az igaz vagy hamis játékot játsszuk, de ezt te jól tudod, mert regisztráltál. Van egy állításom, és el kell döntsd, hogy igaz vagy hamis nyereményért mit szólsz.
1: Rendben, megpróbálom.
0: Na lássuk, így szól tehát az én állításom. Igaz vagy hamis? Egy hőlégballon kormánykerékkel irányítható jobbra vagy balra?
1: Hamis.
0: Hamis. Jártál már hőlégballonnal odafent?
1: Nem, de terveztük, hogy most hétvégén elmegyünk, csak végül is egy más programunk lett a tegnapi napra.
0: Értem, de valahányszor láttál ilyen szerkentyűt, nem volt benne kormánykerék. Nem nagyon igazították kormánykerékkel. Nem, tényleg így van. Egyébként a széliránytól függ, hogy merre mennek, a magasságát lehet szabályozni, és a különböző légáramlatokat használják. Mondom is, hogy mit nyertél azzal, hogy ilyen jól válaszoltál, és már kíváncsi vagy a hőlégballonokra. Autó van-e, járgányod van-e, vezetsz-e?
1: Igen, van.
0: Na szuper, mindjárt úgyis itt van a téli gumiszezon a nyakunkon. A Marsó felajánlott egy darab autógumi cserét. Tehát ha megvannak a gumid, oda mész és ők lecserélik neked. Ez az ajándékod, ez a nyereményed.
1: Köszönöm szépen.
0: Gratulálunk, és hát használjátok el majd, amikor tényleg cserélni kell a gumikat. Köszönjük, hogy itt voltál, és hát jó étvágyat, és persze kitartást a sütögetéshez délutánra. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Szia, Kinga, szia!
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: gratulálunk még egyszer Kingának. Ennyi volt már a nyeremény csomag egyébként a vasárnapi Gaga hétvége kiadáshoz, de holnap-holnap után még két teljes nap megy a nyereményjáték. Regisztrálni is lehet utolsó másodpercig. Ennyit erről, érkeznek most a hírek 14 órakor itt a Gagán, utána folytatódik a mai kiadás, még visszacsatolunk, a Dumadubához is zajlik a Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön, onnan is érkeznek az interjúk, mindjárt folytatom hírek után.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
8: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Szép napos őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején, és jelentősen visszaesett az illegális migráció és a lopott gépjárművek felderítése a román-magyar határ térségében. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Élelmiszerre és alkoholmentes italokra költik a legtöbbet a romániai háztartások. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2026 első negyedévében egy háztartás havonta átlagosan 1456 lejt fordított erre, ami a fogyasztási kiadások 31,5%-a. A lakhatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 943 lejt tettek ki, 20,3%-os arányjal, bútorokra és lakásfenntartásra 317, közlekedésre 312, ruházatra és lábbelire 311 lej jutott. Oktatásra költöttek a legkevesebbet, havonta átlagosan 23 lejt. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején. Október 5-én, hétfőn nem tartanak tanórákat az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-jéig tart. Feketébe mennek a diákok holnap iskolába, így tiltakoznak az egyenruha kötelező vététele ellen. A szenátus hétfőn 84 igen és 18 nem szavazattal fogadta el a törvénytervezetet, amelyről döntőházként a képviselőház szavaz majd. A tervezet nem írna elő egységes országos viseletet, az egyenruha kinézetét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülői képviselet beleegyezésével. A családok a jövedelmük alapján támogatást is kaphatnának a költségek fedezésére. Egyesek szerint azonban a márkás ruhák és telefonok miatt kialakuló különbségek egyenruha mellett is megmaradhatnak, ezért inkább a közösségépítésre kellene helyezni a hangsúlyt. Jelentősen visszaesett az illegális migráció és a lopott gépjárművek felderítése a román-magyar határ térségében, a kábítószeres esetek száma azonban megugrott. A nagyváradi határrendészet adatai szerint 2024-ben még 1810, tavaly már csak 373 illegális migrációval összefüggő szemét azonosítottak. 2026 első 8 hónapjában 162 esetet regisztráltak, a kábítószeres ügyek száma ugyanakkor 2024-ben 12, 2025-ben 8, idén augusztus végéig pedig már 29 volt. Románia 2025 elejé schengeni csatlakozása után a rendszeres határellenőrzést, mobilellenőrzések és közös román-magyar akciók váltották fel. Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt, a folytatásban csapadék sehol sem várható, a légmozgás általában gyengének ígérkezik, délután is maradt tehát a szép őszies idő, Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most!
0: Délután 2:00 folytatódik a Gaga hétvége mai vasárnapi kiadása. Nagy Endrét halljátok a továbbiakban is, de persze nem csak engem, hiszen jelentkezik ismét nem sokára a Duma-Duba Sepsiszentgyörgy főteréről, ahol zajlik a Kürtős Kalács Fesztivál Édes Ízek Fesztiválja második napja, és hát kollégáim Kis Bence és B. Szabó Zsolt egyik főszervezőt, az Agroxik Közösségek Közti Társulás ügyvezető igazgatóját, Igyártó Rékát kapják mikrofon végre. Sok mindent megtudunk szervezésről, fesztiválról, fejlődésről és arról is, hogyan is zajlik ez a hétvége. Jó zene, Tame Impala és Dracula, indítjuk ezt az órát.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Kürtös Kalács Fesztivál egyik főszervezőivel, Jártó Réka vendégünk még mindig a Dumadubában. Ez is fontos, hogy egyik főszervező vagy, azért elég sokan vagytok, szépen összeállt ez a csapat az évek során, szépen összecsiszolódtatok, szerintem ez a legmegfelelőbb szó, de javíts ki, hogyha nincs igazam.
1: Na, az az igazság, hogy az ember egyedül semmit nem tud. Tehát ha nincsen mögötte egy lelkes csapat, és én el tudom mondani, hogy a mi csapatunk az elsősorban lelkes, mert tiszta szívből csinálja mindenki, amit csinál. És mindenkinek megvan a feladat, és biztos mindenki elfárad, és biztos mindenkinek van olyan töréspont a fesztivál alatt, amikor azt mondja, hogy na ezt jövőre biztos soha nem csinálom. De mindig megkapjuk közösen azt a lelkesedést, amivel tudunk előre menni, úgyhogy én tényleg millió köszönet a csapatomnak, a partnereinknek is, és mindenkinek, aki segíti ezt.
2: Hadd kérdezzek egyet a partnerekről, még itt az édes reggelinél, mert azt látom, hogy ugye volt Kürtös Kalács, volt mézes kenyér, és volt kakaós tej. Itt azért azt jelenti, hogy magánszférából is emberek a saját zsebükbe benyúltak, és azt mondták, így hogy igaz. Akkor tessék, itt van.
1: Így igaz, az édes reggelit, mikor legelőször csináltuk, akkor is az volt. Minden kürtös csapat adott 5 Kürtös Kalácsot az édes reggelire, ők is minden évben ezt megcsinálják. A kézi laktókop adja a kakaót, a mézes kenyérhez a mézet a Háni Expert, és a kenyeret a Diószegi Pékség. Sőt, mézesek mindig jönnek, és mindig ők kenik meg a kenyeret. Úgyhogy ez, ha nem volna egy ekkora csapat, akkor sosem működne, meg az egész fesztivál nem működne.
0: És egyáltalán nem hagynám ki ebből, és valószínűleg Dangyoli munkáját dicséri, de ennél kiegyensúlyozottabb zenei felhozatal a színpadon évek óta nem volt városi rendezvényeken.
1: A színpadon is koprodukció van, hiszen úgy Dangyoli, mint Imény János irodája hozott előadókat, és én úgy gondolom, hogy igyekeztünk kiszolgálni a 40 pluszos korosztályt, az idősebbeket és a fiatalokat is, és remélem, hogy mindenki megtalálta a programba azt a koncertet, amire vágyott, és megpróbáljuk azt is, hogy jövőre is egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen. Azt láttuk évek óta, hogy a retro vonal nagyon jól megy, úgyhogy megpróbáltunk abban mozogni.
2: Innen fogjuk folytatni.

az őszi vásár és kürtös kalács fesztivál. Cserélgetjük a sorrendet, az az igazság, de a kettő együtt zajlik, Sepsiszentgyörgy főtenén itt vagyunk a Dumadubával, és még mindig így átol Rékát

0: bizonyítani, és ugyanilyen lelkesedés van szinte mindenki az ötletelésnél is.
1: És azt is mondjuk el, hogy én például abban szoktam mérni egy szervező csapatnak a hatékonyságát, hogy mindig megnézem azt a munkást, aki még a legoperatívabb dolgokkal foglalkozik. Teszi-veszi a dolgokat, hozza az asztalokat, székeket, stb. Az R1-esnek hívjuk ezeket. Brutális, hogy ezek a fiúk hogy mennek. Komolyan mondom. Tehát, mintha a feleségük szólt volna rájuk, hogy oda kéne hozni valamit. Egész nap komment a parítja. Nagyon-nagyon operatívak, azt kell mondjam. És ebből is látszik az, hogy tényleg működik valami.
0: Igen, talán ez lesz a legaktívabb napjuk az R1-es csapatnak, hiszen ma ugye megkezdtük az óriási édes reggelivel, fúltatjuk a 20 méteres kürtőskalácsot, az 1 méter átmérőjű lángossal, szóval ma annyi pakolni való lesz, hogy szerintem az R1-es csapatnak ez a fullós napja, viszont ők is jó kedvel csinálják, akkor is, ha sok van. Tehát, hogy mindenki látja a program szerint, nyilván megbeszéljük, hogy hány órára mi kell, és ők is látják, hogy fullos ez a nap, de azért mindenki még jó kedvel csinálja.
2: De hogy ne csinálnák jó kedvel, hiszen nem rekord, de hogy mondjam, rekordgyanús. Tehát ezek azért mindig benne van, hogy egy kicsi plusz legyen, egy pici plusz legyen, és ebbe gondolom azért a résztvevők nagyon kellenek.
0: Én személy szerint például akkor vagyok boldog, de ezt a csapat is így gondolja, amikor látjuk, hogy az emberek értékelik, tele van a tér, boldogak, mindenki kezében van egy kürtőskalács, és mindenki jó kedvel fogyaszt el azt a kürtőskalácsot, akár a családjával, akár a barátaival. Ez számomra például egy olyan elégtétel, amikor azt mondom, hogy elégedettek vagyunk azzal, hogy sikerült.
1: És a szép az, hogy te elmondod ezt a hangulati képet, amit te most lefestettél, de a másik oldalon meg az hangzott el nagyon sokszor, hogy ugyanakkor meg ez a kürtőskalács dolog egy teljesen más szintre nőtt az évek során, tehát az elmúlt 8 év alatt. Itt azért most már egész profi szintekről beszélgetünk, néhány tized pont választott el például a győztes, okay. Nagyon odafigyelnek, most már akárhol veszel kürtőskalást a fesztiválon, már nem tudod azt mondani, hogy ez nem finom.
2: Sőt, nem csak a fesztiválon.
0: Szerintem nagyon sokat elmond az, hogy évek óta vannak ugye visszajáró csapatok, uh-huh. És évről évre mindig jobban készülnek, és a zsűri nagyon nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy elmondja, hogy kinek mondjuk mivel lehetne javítani, uh-huh. az eredményeit. És szerintem az, hogy mi a tegnap a hagyományos kürtős, cukros kürtős kategóriába 10 aranyat adtunk, mármint a zsűri, és az szerintem azt jelenti, hogy a mezőny brutál erős lett, és én nagyon örülök annak, hogy mindenki ennyire készül és ennyire rákészül erre a versenyre, hiszen az eredmények ezt mutatják, és szerintem ma a reform kürtős kategóriában nagyon érdekes dolgokat fogunk majd látni, mert nagyon nagy titokzatosságba tartják a csapatok, és a tavaly is nagyon-nagyon jó ötletek készültek, nagyon jó kürtős kalácsok, olyan, amit egész évben árultak, és fel lehetett használni. Ennek is ez volt a lényeg amúgy ennek a versenyszámnak, hogy kialakuljon egy olyan modernebb vonal, hogy így mondjuk, ami egy kicsit más, ami nem édes, viszont valószínűleg kereskedelmi szempontból egy új sáv, amin lehet mozogni.
2: Valószínűleg, hogy ez volt a kulcs szó, hogy a kereskedelmet is bevontuk, hiszen nem egy laborban kell dolgokat csinálni, hanem tényleg kell a vendégeknek tetszedjen. Réka, egy dolgot kérünk szépen, ígérj meg, hogy jövőre is itt leszünk, és jövőre is lesz kürtős kalács fesztivál, hiszen úgy érzem, hogy ez egy értékes dolog.
0: Azt megígérhetem, mert minden évben megígértük ezt, hogy jövőre is lesz őszi vásár és kürtős kalács fesztivál. Remélem jövőre is ilyen jó csapatban fogunk itt ülni, és remélem, hogy jövőre ti is jöztök újra.
1: És remélem, hogy a kedves hallgatóink is figyelnek és hallják azt, hogy Réka nem csak ezen a fesztiválon, hanem még nagyon sok fesztiválon úgy ül itt be, mint főszervező, vagy társszervező, vagy valamilyen szervező. Nagyon szépen köszönjük a munkádat és kitartást neked.
0: Köszönöm szépen én is, és kívánok szép napot.
3: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: hogy csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is.
5: És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentősereget. A Dezinpro Plus megszabadít

0: Metro. Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
1: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
0: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
4: ismét lágere.

With the MC, Bees and Honey, ezt hallgattuk itt a Gagán, ez volt a Show Me Love, lassan 15 óra délután, 3 a vasárnap délután van, és nem tudom, mi van a hallgatókkal, ma kínozni akarnak engem, ami a kaját illeti. Legutóbbi nyereményjátékunkban hallgatunk éppen azt mesélte, hogyan fognak Mitchet meg csirkeszárnyat meg flekken sütni, most meg Éva küld nekem egy csodálatos fotót, óriási flekkenrács, telepakol, vagy gyönyörűbbnél gyönyörűbb, patlizsánokkal, vagy vinetákkal. Szép napot írja Vinet a sütés, és közben a Gagát hallgatjuk, nagyon jó az idő, kihasználjuk. Így van, Éva, igazad van, igazatok van. Most van ennek az ideje, most kell a téli és az őszi eltevő szezonra jól rákészülni, vagyis télire eltenni az őszi szezonban, amit el lehetne. Ezt akartam mondani, csak itt a kaját nézem közben is, bogra futott a nyelvem a számban. Jó zene a továbbiakban is itt a Gagán, megyünk mindjárt tovább, jön J-Lo, Jennifer Lopez és David Guetta együttműködése. Ez lesz a Save Me Tonight, mentsetek meg az ilyen kajás fotóktól, nem viccelek. Küldjetek még nekem, hadd kívánjam rendesen.

0: Honeybeast és Paulina együttműködése a sokak által imádott Tele a szívem szólt itt a Gagán mindjárt délután 3 jöhet a vasárnap délutáni sziesta, vagy akár a háztartási tennivaló kinek mi akad a keze alá. És persze sok jó zene a következőkben is, a következő 3 órát még együtt töltjük majd, és ne felejtjétek, jelentkezik a Dumaduba is Sepsiszentgyörgy főteréről, hiszen zajlik továbbra is a Kürtős Kalács Fesztivál Édes Ízek Fesztiválja második napja, úgyhogy interjúk és beszámolók helyszíni jelentkezés nem sokára. Hírek most Igmányi Eszter kolléganőmtől délután 3-kor, utána folytatjuk a mai kiadást.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód, és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
3: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
1: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
4: Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Mi csináljunk a lánybúcsún?
6: És a legény búcsún?
5: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
7: Fagyi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lánybúcsúra is.
8: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
7: Ha kaland, akkor fagyitours.ro.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Szép napos őszies időben lesz részünk délután is, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Energia árválságra figyelmeztet az Európai Unió, és a romániai kamaszok jelentős része már találkozott alkohollal, dohánytermékekkel, drogokkal vagy szerencsejátékkal. Jó napot kívánok! Jönnek a részletek is. A hírek mikrofonjánál Rigmányi Eszter. Ha a PSD nem szavazza meg az új kormányt, tovább mélyül a politikai válság, és megnyílik az út az előrehozott választások előtt, jelentette ki Siegfried Murashen kijelölt miniszterelnök. Elmondása szerint a PNL, az USZR és az RMDS parlamenti frakciói által támogatott kormány jelenleg 170 szavazatra számíthat. A nemzeti kisebbségek vezetőivel is egyeztetett, és a jövő hét elején újabb találkozót tartanak. Siegfried Murashen szerint a kormányprogram a PSD számára is alapot adhat a kabinet támogatására, mivel konkrét szociálpolitikai vállalásokat tartalmaz. A kijelölt miniszterelnök közölte, komoly és higgadt megbeszélést akart folytatni a PSD vezetőivel, mint ismert, a parlament szerdán szavaz Siegfried Murashen kormányáról. Bukós sisak viselését tennék kötelezővé minden elektromos rollervezető számára egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A jelenlegi szabályok szerint az úttesten csak a 16 év alatti rollereseknek kötelező sisak. A szigorítást ellenzi a Bolt és a Lime, amelyek szerint az előírást a kerékpárokra is hasonló módon kellene alkalmazni. A szolgáltatók attól is tartanak, hogy a kötelező sisak visszavetné a bérelhető rollerek használatát. A tervezet indoklása szerint tavaly 1846 elektromos rollereseket érintő balesetet regisztráltak, amelyekben 14-en meghaltak, 195-en pedig súlyosan megsérültek. Energia árválságra figyelmeztet az Európai Unió és a tagállamokat a gáz és villamos energiafogyasztás csökkentését célzó intézkedések mérlegelésére kéri. Az energiaügyi biztos szerint az olaj- és gázpiaci zavarok miatt ellátási és ár problémával is szembesülhet Európa. Az uniós gáztárolók jelenleg mintegy 70%-os töltöttségűek, 12% ponttal alacsonyabb szinten vannak, mint tavaly ilyenkor. A javasolt intézkedések között szerepel a középületek hőmérsékleti korlátozása, a kültéri fűtés visszafogása és a szükségtelen közvilágítás lekapcsolása. A romániai kamaszok jelentős része már találkozott alkohollal, dohánytermékekkel, drogokkal vagy szerencsejátékokkal, derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet felméréséből. A 14 év felettiek 27%-a fogyasztott alkoholt, 19% dohányzott, 16%-uk pedig az elmúlt héten vépelt. A 15 éves fiúk 31%-a azt mondta, hogy már volt szexuális kapcsolata. A gyerekek csaknem 80%-a korlátozás nélkül használja az internetet, és csak 5%-uk kér felnőttől segítséget online problémák esetén. A szervezet szerint a szülőknek nagyobb támogatásra lenne szükségük. Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Délután fátyol vagy gomoly felhők képződhetnek, de csak kisebb mennyiségben. Csíkszéken 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most!
0: Délután 3 óra néhány perccel folytatódik a Gaga hétvége, mikrofonnál Nagy Endre, a továbbiakban is sok tartalom érkezik a Dumadubából, a Kürtős Kalács Fesztiválról. Nem sokára vendége lesz a Dubának Deák Gyöngyvér, a Kovászna megye turizmusáért egyesület vezetője. Szó lesz gasztro és turizmus kapcsolatáról, meg mindenféle népszerűsítő biciklitúrákról. A későbbiekben pedig Bészabó Zsolt vendége lesz a Dumadubában, Fábián Sándor a Szejkei Lángos részéről. Sok minden szakmai műhelytől kiderült, tehát finomságokról és turizmusról a következőkben is. Weekenddel indítjuk ezt az órát, szól a Save Your Tears, ne könnyezzetek, hétvége van, csak lazán.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

földön kívül már recseg, vagy csak sisterány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A Kovásznomegye Turizmusáért Egyesület, avagy Visit Kovásznak, akinek ahogy jobban tetszik, vezetője van a stúdiónkban, ami pillanatnyilag Mobil és Dumadubának hívjuk, mert Csepsiszentgyörgy főterén vagyunk a Kürtös Kalács Fesztiválon. Deák Gyöngyvért köszöntjük, szia Isten hozott!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Mesélj egy kicsit nekünk erről a Lucián Mundruca visszatérő vendég akciójáról, ami azért a Visit Kovászna égisze alatt zajlik. Azt hiszem egyébként ez összejött, hiszen hát tegnap eléggé
2: 150.
0: Nem igaz, hogy mérges voltam, de egy kicsit bosszus voltam, mert különböző Prahova, Bukarest, Jász, úgy le volt parkolva a központ, nem tudtam megállni az autómmal, és peszekéstem el műsorból, ami az én hibám, nem a többieké.
1: Igen, ez jó is, hogy ilyen sokan vagyunk, és milyen jó, hogy pont ma találkozunk, beszélgettünk erről, ma van a turizmus világnapja, úgyhogy ezt nagyon szépen így integráltan összejött Kürtös Kalács Fesztivál, a Visit Kovászna két keréken, három széken, vagy Stare Debineku, Lucián Mundruca akciónk. 6. alkalommal tekernek 150-re limitált részvétellel a különböző. Idén 20 megyéből voltak, úgyhogy olvashattad a rendszámokat.
2: De látszott itt a részvevőkön is egyébként, hogy tényleg nagyon sok helyről érkeztem.
1: Galactól, Kolozsvárig, ez így jó nagy fesztál, vagy mondhatunk egy másikot, Ráncsától, Teleormánig. 20 megye.
0: Miért volt ez a korlát a 150 személlyel?
1: 150 személlyel, hogyha jövőre eljössz, akkor már nagyon kristálytisztán fogod látni, nagyon elnyúlhat egy ilyen konvoj, annak ellenére, hogy nagyon jól felkészítjük a részt venni kívánókat, azért ide kell kis kondíció.
2: 115 kilométer tekertünk.
1: 115 kilométer tekertünk, és voltak 10%-os emelkedők is ebben a jó hosszú távon, 3-6-7 kilométeres ilyen emelkedők, az ereszkedő az könnyebb, de ott is van veszély.
2: Mondjuk azt, hogy közép haladó egyébként, tehát nem kell ide profi bringás lenni, azért jött egy-két
0: látunk
2: ember.
0: Látunk azért egy-kettő biciklit, ami autóárban mozgott.
2: Igen, de hát attól függetlenül láttunk kocogó hegyi bringásokat is, akik végig tekerték. Tehát, hogy ez azért teljesíthető. Nyilván most, aki soha nem járt még hosszabb távon, annak nem feltétlenül ajánljuk. Luciánnak megnéztem a beszámolóját, és kiemelte ott is, hogy azt szeretik ebben, hogy minden évben egy picit átrajzoljátok ezt a térképet. Én sejtem, hogy miért, de kíváncsi vagyok a te válaszodra.
1: Teljesen átrajzoljuk a térképet. Sajnos, hogy nem tudom megmutatni. Van egy versenyzőnk, aki mindig ezt kinyomtatja nekünk 3D nyomtatóval a traszékat, és wow. Kovászna megye minden régióját szeretnék megmutatni, mert hogy ennek promóciós célja van az, hogy a hozzánk látogatók ismerjék meg a megye turisztikai attrakciói.
2: És jöjjenek vissza.
1: És jöjjenek vissza, igen. 3-4 nap alatt telik be ez a 150 fő résztvevő, tehát ahogy meghirdetjük a dátumot, és megnyitjuk a jelentkezést pillanatok alatt, tehát annyira szeretik, nagyon szép kiszolgálást kapnak, ugye itt vannak frissítőpontok, tegnap Zágombárkánban a polgármesteri hivatal vonult ki helyi termelőkkel, helyi termékekkel, úgyhogy a vendég szeretetet és a látványosságokat is mind-mind felfedezhetik.
2: Ne hagyjuk ki ebből egyébként a testvériség zászlaj alatt is zajlik ez a dolog, hiszen ugye román-magyar együtt teker, együtt tölt el több mint 8 órát, és ezt egyébként Ducsán is mindig kiemeli a videóiban, hogy bár a komment szekcióban nem ez látszik a Facebookon, ilyenkor milyen jól meg vagyunk egymás mellett.
1: Igen, hogyha kérdés, hogy mit nézünk, igen, ezt tudni kell Lucián Mundrucáról, hogy ő azért feszegeti ezeket a határokat, és tegnap itt a főszínpadon is azért simán kiejti a székelyföldet, a székelyeket, a testvériség, tehát a román-magyar viszonyt.
0: És nem húhogott senki.
1: Nem húhogott senki, és ha megnézitek mondjuk a mi Facebook oldalunkon a komment szekciót, majdnem könyvbe lábadhat egy-egy szem, tehát hogy annyira jól érzik maguk, és olyan érzéseket szabadít fel bennük, amire még ők sem számítanak. Tehát mondjuk vannak ilyen feliratú biciklisek, hogy velodácsi. Na hát erről el tudsz azért mindent képzelni, és nagyon elismerően szólnak róluk.
0: Azt hiszem, hogy az a legjobb, amikor testközelből ismerjük meg egymást, mert akkor kiderül, hogy az ördög nem fekete, sőt nem is ördög. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Deák Nyagybérrel folytatjuk a beszélgetést, a Visit Kovászna vezetőjével. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire középtávú, vagy mennyire hosszú távú célotok az, hogy ez a rendezvény minél távolabbról vonzon ide embereket, akár körtős kalácsért, akár biciklizésért, akár csak úgy érdekességből.
1: Hát egyik fő célunk, hogy az ország minden tájáról
0: érkezzenek. De közép vagy hosszú távon?
1: Hát hosszú távon, mert hogy a turizmus azért nem úgy működik, hogy ma meglátogattam, mondjuk tekertem itt, és akkor holnap biztos kétszer visszajövök jövő héten, tehát hogy ezeket azért meg kell ismertetni, be kell járatni olyan akciókkal, akár mint ez a Kürtös Kalács Fesztivál, hogy akkor igen, jövőre is eljövök. Én is egyébként most, ahogy jöttem a Csiki utcán gyalog, tényleg a rendszámokat nézegettem, hogy...
0: Hát de már csak az, hogy ilyen komolyan veszik itt a Kürtös Kalácsot, már ez tud lenni egy olyan hírverés, amire kíváncsiak lehetnek akár honnan, hogy gyere, nézzük már meg, hát ezek nagyon komolyan veszik magukat.
1: És ez egy nagy követe is lehet ennek az akciónak, mert mindig viszünk Kürtös Kalácsot, mindig van gulyás is, és mindig van helyi házi csoki. Tehát a kollégáim akkora gonddal választják ki ezeket a beszállítókat idézőjelbe, hogy a kínálmáció milyen legyen. Most, mikor jöttem, találkoztam még tegnapi résztvevőkkel, és büszkén mutatták, hogy megtalálták azt a házi csokit, és jó kis szatyorral. Tehát, hogy ebben nagyon sok vetület van, és nem csak az van, tehát itt van fogyasztás, ebben van visszatérő vendég, van vendégészaka, van gasztronómia, van minden.
2: Azért a gasztronómia, úgy érzem, hogy ez nálunk nem a legerősebb, hanem egy erősödő ág. Hogyan látod, hogy mennyire tud Kovászna megye ráerősíteni erre a gasztróvonalra? Nem feltétlenül arra gondolok, hogy a vendéglők, hanem például a gasztrópontok. Ugye elég sokat nyomatják a gasztrópont kialakítást. Én úgy érzem, hogy országszerte tulajdonképpen még az emberek bátortalanok ebben a dologban.
1: Igen, ez is egy jó kis szenzitív téma, mert a tegnap ugye Bodzaván még is elmentünk, és Bodzaván
2: arról
1: híres, hogy gasztropont gasztropontot ér. Azt tudom, hogy itt az Agroszik is nagyon sok képzést tartott. Biztos, hogy százas nagyságrendű résztvevő végezte el ezt ahhoz, hogy ilyen gasztropontot nyitassák el, legyen egy képzettséged. Viszont én egy bigszádi gasztropontról tudok, és Zágombárkányi gasztropontról tudok, ami akkora lehetőség lenne, és talán abba kellene bátorítani a résztvevőket, és az Agroszikkal lehet, hogy erre rá kellene a Visit Kovásznával együtt erősíteni, hogy ez egy nagy lehetőség, mert a vendég, ha idejön, mondjuk elmegy Zalánpatakra, mert hogy annak is nagy híre van, bemegy egy zsákfaluba, és nincs ahol elfogyasztani.
0: Felmegy komandóra.
1: Oké, ott még mondjuk nyitva van a Katinka.
0: Ja,
1: de hogy ez az, hogy egy turisztikai élményt kapjál, ahhoz kell az is, hogy megkóstold a helyi ízeket, legyen lehetőség.
2: Egyértelmű, hiszen a turista, amikor megérkezik, az első, hogy szeretne egy mosdót, utána szeretne inni egy kávét, enne valamit, aztán utána meg is nézne esetleg valamit. Úgy érzem, hogy itt azért a nehéz nyilván, mert nem lehet azt mondani, hogy oké, akkor vállalkozzál valakinek. Tehát ezt így nehéz kiadni. Látod, hogy kísérleteznek az emberek, próbálkoznak ezen a téren is nyitani?
1: Én látom annak az esélyét és annak a lehetőségét, hogy együtt ezeket nem nagyon rövid távon, de hogy meg lehet oldani, mert mi kell ahhoz, ugye a vállalkozókedv az nem elég, kell a vendég. És ezt azért szervezéssel elég jól lehetne terelni a vendéget. Most mondjam azt, hogy ha összeszervezed azt, hogy egy kis régióba, ahol tudod, hogy hol vannak panziók, vendéglátó egységek, akkor a vendég tudjon arról, hogy igen, itt van egy gasztrópont, a gasztrópont tudja azt, hogy a vendég hol fog kirándulni, tehát hogy ezeket programcsomagba érdemes terelni, és ebbe az egyesületnek van dolga.
0: Igen, és még mindig másodlagos szerepről beszélünk, bár nagyon fontos másodlagos szerepről, de hát az elsődleges szerep az nyilván az lenne, hogy támogatni ezeket a vállalkozásokat, de ezt nem ezen a beszélgetésen fogjuk megbeszélni. Nagyon szépen köszönjük a munkátokat, és kívánunk további kitartást a következő rendezvényekhez.
1: Köszönjük szépen!

Kürtös Kalácsról beszélgettünk jó sokat, mert hogy Kürtös Kalács fesztiválon vagyunk. Van viszont valami, ami kísérője és elmaradhatatlan kiegészítője, így is lehet mondani. Sőt, tegnap hallottam olyan embert, hogy évente egyszer eszik lángost, és azt itt teszi a

0: Ötös Kalács Fesztiválon, érdekes módon olyan helyen, amit majdnem minden hasonló fesztiválon megtalálunk, a Szejkei Lángosnál. Fábián Sándor van itt velem a Szejkei Lángos részéről. Beszélgettünk már itt a Dumadobában fontos dolgokról és olyanokról is, amit nem árultatok el. Azért beszélek több eszembe, mert akkor a konkurenciáddal együtt ültetek be, hogyha jól emlékszem. Ugye?
1: Pontosan, pontosan.
0: Mert hogy ti azért kéz a kézben járjátok ezeket a fesztiválokat. Hadd kérdezzem meg, hogy bírjátok ezt még mindig?
2: Hát most már én is kezdek csodálkozni, mert most már el van telve az idő. Valamikor nagyon jó volt, sőt, egy nagy jó kikapcsolódás volt, jó hétvégek voltok, amire jó visszaemlékezni, de most már úgy érzem, hogy kezdett eltelni az idő, most már egy fiatalabb generáció kellene hát, vagy az ilyen. De már illeszkedek a lányommal, nagyon...
0: Kezdi benne. Átvenni a dolgot.
2: Most már
0: azért jelen vagy ezeken a helyeken, ezt gondolom elég sok utazás, a hétvégéket elveszi. Ezért kérdezem, hogy bírod, hogy ezt mennyire könnyű beszervezni az életetekben.
2: Most mondom, hogy most már kezdek fáradni, úgyhogy észreveszem, hogy az első két nap az még elmegy, de amikor már mindegy fesztivál, mindegy tusvány, vagy bármilyen hosszabb, egy 4-5 napos fesztivál, azért nagyon lefáraszt az már.
0: Szerencsére abból olyan nagyon-nagyon sok nincs. Ti mit éreztek? Ti érzitek ezt, hogy az emberek nehezebben nyúlnak zsebbe, kevesebbet vásárolnak? A ti szinteteken ez érződik? Nagyon kíváncsi vagyok.
2: Persze, persze. Úgy tömegre, hogyha megszámolunk ember számára, lehet, hogy az a tömeg megvan, mint máskor, ezelőtt, mit tudom, 4-5 vagy 10 éve. De a vásárlási erő sokkal gyengébb.
0: De ez hogy néz ki? Mondjuk látod, hogy venne lángos, de mégse vesz, vagy nem hár? Igen?
2: Közben szól, mondja csak úgy néz ki az egész, hogy egyszer megnézik az árat. Hogyha nekik esetleg nem megfelelő az ár, akkor lépnek tovább. Már látszik, hogy megnézi, melyiket szeretné esetleg, ránéz az árra, és akkor
0: Hát ez szomorú hallani, de attól függetlenül azért látunk még lángossal a kézben embereket. Engem az is érdekel, hogy mennyire próbáltok haladni a korral. Láttam, hogy van dubajcsoki-szerű pisztáciás lángos is már, bár az már lassan múlt, de mennyire haladtok a korral, mik az új igények?
2: Én szívem szerint nem árulnám csak a hagyományost. De sajnos, hogy igények vannak. Például Magyarországon az édes lángos nem árulja. Most már lehet, hogy kezdték betenni ott is, de Magyarország, mert én 91-től 96-ig Siófokon sültem a lángost, én édes lángost nem árultam.
0: Te is azon, annak a híve vagy, hogy az igazi lángos az Magyarországon sül, és az a hagyományos lángos. Na, mert azért azt látom, hogy itt azért már Oreost is láttam, meg minden. Az Oreót egyébként nem tudom, miért használják az emberek, mert az egy keserű valami. Tehát bármihez teszed hozzá, ami egy picit édeskés, vagy aminek a tésztája egy picit édeskés, az nagyon keserű. Hogy tudjátok megtartani ennyi rendezvényen a minőséget, mert hogy nagyon sok helyen érzem azt, hogy a mennyiség rovására megy.
2: Mi mindenképp azt szeretnünk, hogy a legjobb lángosom még legyen. Ezért próbálunk mindenképp olyan csinálni, hogy amit más nem is csinál, meg ugye a gyakorlat, egy 25 éves gyakorlat, amit itthon csináltam, meg a külföldi, azért sokat tesz hozzá.
0: Innen folytatom Fábián Sándorral a beszélgetést, addig zenét hallgatunk itt a Rádió Gagán.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
1: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
10: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Fábián Sándorral beszélgetek a Szejkei Lángostól. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy merre halad ez a lángos sütés dolog, mert egyre több fiatalt látok, ami nagyon-nagyon meglep. Mármint, hogy árulnak és készítik a lángost. Hogyan tudjátok őket motiválni? Mindenhol a vendéglátásból azt halljuk, hogy a fiatalokat nem lehet megtartani, nem lehet megragadni. Megéri nekik, vagy élvezik ezt, vagy kíváncsi vagyok, mesélj egy kicsit erről.
1: Van pár fiatal, aki szereti csinálni. Meg tudja is csinálni.
0: Hát azért viszont... figyelj, egész nap 40 fokban ülni ott a kis utánfutóban, nem könnyű.
1: De vannak olyan, nekem voltak, és vannak olyan embereim, fiatalok, akik szeretik csinálni, és semmi panasz nélkül csinálják.
0: Megéri amúgy ezt csinálni nekik?
1: Hát szerintem igen. Aki nálam csinálja. Én az én költségemet tudom, másik nem tudom, hogy van, mit adnak. Máshol nem tudom nyilatkozni, csak az enyémről.
0: Mi a helyzet a kiszolgálás minőségével? Mert én nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy bár fiatalok vannak, úgy látom, hogy éppen hogy csak oda dobják az embernek. Úgy, az első falatnak az ízét adja meg, hogy milyen mosolyal adják a kezedbe a bármit, egyébként nem csak a lángost. Ezt hogy tudod motiválni? Vagy beszélsz velük? Vagy ez alakul magától? Vagy hogy érzed ezt?
1: Ez elsősorban ott kezdődik, hogy nem szabad a mindennapi gondot bevinni a büfébe.
0: A büfének hívjátok?
1: Hát igen. Uh-huh. Nem szabad, a mindennapi gondolk az maradjanak kint, amikor neki fogunk dolgozni, akkor ahol kell foglalkozni.
0: Ez így jól hangzik egyébként, csak nem tudom elképzelni, mondjuk, hogy egy tudom, 20 éves, 21 éves erre hogy győzöl meg, aki a TikTokról mászott le éppen.
1: Hát az elsősorban nekem, ami a legnagyobb mérge, amikor a telefont a kezébe veszik.
0: Nem nagyon látom. Tehát tényleg nem nagyon látom. Nem is nagyon, hogy nagyon van idejük, azt azért igen. Hagyjuk meg, mikor...
1: Nekem az betegségem, hogyha látom a telefont a kezébe, az...
0: Ami egy napotok hogy néz ki?
1: Hát reggel, ugye nem, ez most annyira nem nyúlik bele az éjszakába, ez a fesztivál. De vannak fesztiválok, amelyek vele nyúlnak az éjszakába, hogy 2-3 óra, 4 órakor zárunk be, az akkor, de úgyis akkor 10 órakor legalább oda kell érkezzünk, hogy el tudjunk készülni, hogy maximum 12-re tudjunk nyitani.
0: Itt, ha jól értettem, akkor a szervezőknek elvárása, hogy 10 órakor már legyen kiszolgálás, vagy ez csak a kürtös kalácsosokat érinti?
1: Ez most a kürtös kalács, ugye, mert verseny van, őket érinti, engem nem érint annyira. De próbálunk az időben nyitani, hogyha már ott vagyunk, akkor azt a pár napot és pár órát használjuk.
0: És az ilyesmi, hogy dagasztás vagy előkészületek, az mennyit vesz igénybe?
1: Előkészület ugye, hogy pontosan be kell dagasztani, ugye az élesztőnek is idő kell, amíg felfut az élesztő. Hát körülbelül egy jó órát, max másfelet felvesz a előkészület.
0: Tehát az azt jelenti, hogy 10-re jöztök?
1: Igen.
0: Dagasztotok? Itt dagasztotok? Vagy hozzátok a...
1: Nem.
0: Ja, itt dagasztotok helyben.
1: Annyit nem lehet hozni.
0: Ja, értem. És mondjuk ugyanaz a három ember lenyomja éjjel kettőig, hogyha kettőig tart a... Semmi csere?
1: Hát néha cserélünk, úgyhogy olyan van, hogy én is beállok, 2-3 órát beállok.
0: Ezt akartam kérdezni.
1: Az este is bevoltam.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy mikor sütöttél utoljára lángost. Na, nagyon jó. Melyik a kedvenc rendezvényetek? Most nyilván itt az lenne illendő, azt mondta, hogy a Kürtös Kalács Fesztivál, de nagyon kíváncsiak, nagyon sok helyre jártok. Minek a hangulatát szeretitek a legjobban?
1: Ez az egyik legjobb, ahol szeretem is itt a vidéket, meg az embereket is. Az járni Gyergyóban, Lovasnapokon, a Tusványos is nagyon jó, kicsit fárasztó, de nagyon jó. Van egy pár hely, ahol most elkezdtünk egy ilyen levendula fesztivállal járni, ahol inkább mind csak levendula terméket árulnak.
0: Igen, talán ezek a helyek még jobbak, mert ott nincs sok fajta étel, és akkor valószínűleg igen, többen vár.
1: Mi vagyunk csak.
0: Igen, igen, az úgy teljesen más. Na, szépen köszönöm, jó vásárt kívánok nektek, nagyon jó munkát, köszönöm. Találkozzunk, még beszélgessünk még.
1: Köszönöm szépen.

0: egy óra elrepült a vasárnap délutánból, ez továbbra is a Gaga hétvége. Tartalmas beszélgetéseket hallhattunk a Dumadubából, korábban Deák Gyöngyvér, a Kovászna megye turizmusáért egyesület vezetője, majd utána pedig Fábián Sándor a Szejkei Lángos részéről sok minden műhelytitkot elárult nekünk. Én meg is kívántam egy jó, frissen sült, még olajtól sercegő, ropogós, tejfölös, fokhagymás, sajtos lángos. Lehet még később kinézek a vásárba, hát ha maradt a lángos tésztából a munkás embereknek is. Hírek jönnek Rigmányi Esztertől perceken belül itt a Gagán 4-kor, utána folytatjuk a mai kiadást.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Stressz?
5: Megvan.
4: Fáradtság?
5: Az is.
4: Akkor mi hiányzik?
5: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
4: Pattanyautóba és irány tusnál fürdő.
5: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
4: Mert néha nem szabadság kell.
5: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
6: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán is. Nyilvánossá tenné az erdők elektronikus ellenőrzésének adatait a Deklik civil közösség, és új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Hatalmas különbségek vannak a romániai fizetések között. A legfrissebb bérfelmérés szerint az informatikában 11.750 lej a nettó átlagbér, miközben a kiskereskedelemben ennek kevesebb, mint fele, 4.700 lej. Még nagyobb eltérés van egyes vezetői pozícióknál, gyógyszeripari orvosigazgatóként akár 28.000 lejes nettó bér is elérhető. Az álláskeresők és munkáltatók elképzelései között is jelentős a különbség. A jelentkezők átlagosan 7000 lejes fizetést szeretnének, a cégek viszont nagyjából csak 5400 lejt kínálnak. A felmérés szerint közben a béremelések ellenére csökkent a fizetések vásárló ereje. Új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke. Adrián Tutuyanu szerint a törvénytervezetet már a jövő héten közvitára bocsátják. Mint mondta, a jelenlegi szabályozás a rendes időpontban tartott választásokra készült, miközben előrehozott választásokat a parlament feloszlatásától számított, 3 hónapon belül kell megszervezni, a tervezet a levélben és a külföldön történő szavazás kérdéseit is rendezni. Az állandó választási hatóság számításai szerint egy előrehozott választás mintegy 30%-kal kerülne többe, mint a 2024-es, költsége pedig 112-113 millió euró lehet. Nyilvánossá tenné az erdők elektronikus ellenőrzésének adatait a Deklik civil közösség. Új petíciójukban azt kérik, hogy az állampolgárok is láthassák, hol és mikor jelzett a rendszer feltételezett illegális fakitermelést vagy szabálytalan faszállítást, illetve milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. A szervezet szerint műholdas riasztórendszer működik, 350 helyszínen videós megfigyelést építettek ki, és 3-dimenziós erdőszkenelés is segíti a faanyag pontosabb felmérését. felmérését, a Declic szerint az ellenőrzések átláthatóságát is biztosítani kellene. Fokozatosan Dési só váltja fel a parajdit a magyar piacon, miután a parajdi sóbánya elöntése után megmaradt készletek egyre inkább kifogynak. Egy sókereskedő szerint a gyártóknál már lényegében nincs parajdi só, a boltokban található termékek pedig főként korábban felhalmozott készletekből származnak. Az újonnan érkező áruk egy része már Dési sóból készült. A kereskedő szerint a két só minősége nagyon hasonló. Ha a jelenlegi parajdi készletek is elfogynak, új kitermelés hiányában egyelőre nem kerülhet valódi parajdi só a piacra. 95 millió eurót utaltak csalók külföldi számlákra egy olasz bankcsoport Private Banking részlegéről, mesterséges intelligenciával támogatott megtévesztéssel. A csalók a bank egyik vezetőjének adták ki magukat, majd egy ügyvéd hangját is mesterséges intelligenciával utánozták. A pénz több mint felét, 53 millió eurót sikerült visszaszerezni, mintegy 36 milliót azonban továbbra sem találnak. A pénz egy részét külföldi számlákon keresztül kriptovalutára váltották. Az ügyben egy euró Európán kívül élő külföldi állampolgárt gyanúsítanak informatikai csalással. Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán. Napos időben bízhatunk legfennebb fátyol, valamint gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, de nagyrészt azok sem számottevő mennyiségben, csapadékra nincs kilátás. Csíkszéken péntekig 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most!
0: Ismét köszöntelek, sziasztok, délután 4 múlt, a vasárnap délutánban ez itt a Gaga hétvége, Nagy Endrét halljátok a továbbiakban is, de ahogy már megtörtént néhányszor, nem csak engem, hanem a kollégákat is, ugyanis napi szolgálatosaink a Dumadubával, a Kürtős Kalács Fesztiválon, Sepsiszentgyörgy központjában Bészabó Zsolt és Kis Bence. Vendégül látják a következőkben Virág Csabát, a Melinda Kürtős Kalács részéről, izgalmas reform kürtős kalácsokról is szól lesz, mindenféle egészen modern ízesítésről is. Jó zene óra elején, ahogy azt már megszokhattátok, de meg a további is most Harry Styles dalol, itt az American Girls.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: mindig jó az, hogy nekem szimpatikus egyébként, hogyha valaminek női neve van, egy vállalkozásnál ez különösen. A Melinda Kürtöst ezt jó ideje ismerjük, és hát az az igazság, hogy nyilván a legjobb helyszín, hogy egy ilyesmiről beszéljünk, az a Kürtös Kalács Fesztivál. A Dumaduvából ezúttal Virág Csabával fogunk beszélgetni. Szia, Isten hozott!
1: Sziasztok, Isten! Örvendek, hogy meghívtatok.
0: Én ott maradtam el, ugye kikapcsolt mikrofonnal ezt már megkérdeztem. Arra tippeltem, hogy Melinda, ahonnan a vállalkozásotok neve jön, az valamiféle családtag lesz. Feleségedre tippeltem, de kijavítottál.
1: Édesanyám, igen, édesanyám.
0: Ha jól sejtem, akkor azért, mert ő lehet az, akitől a Kürtös Kalács receptetek származik, ugye?
1: Így van, így van. Ezt ő alakította ki az évek során, 11 éves a cég, és az évek során ő alakította ki a receptet. 11 év után is ugyanavval a recepttel vagyunk. Persze nem az ízesítésről beszélek, mert azok változtak, ugye jöttek a trendek, jött a málás trend, jött a raclette trend.
0: Raclette,
1: most egy 10 perccel azelőtt, ugye tegnap, hogyha hallottátok, pont ott volt Kovács Misi bácsi nálunk, és kipróbáltuk most a csülkös kürtöst.
2: Na én erről akartalak kérdezni, tudtuk, hogy Misi bácsi lenyomja a torkot, akkor meg fogjátok csinálni.
1: Mert már meg is csináltuk, ő már reggel 7-kor felkelt, azt mondta, hogy süsse meg.
2: De ha jól láttam, akkor a Diószegi úr is megkóstolta.
1: Ő is megkóstolta, pont ott volt.
2: Igen. Mik az őszinte vélemények? Inkább hagyjuk?
1: Nem. Azt mondták, hogy nagyon finom. Tehát annélkül is a raclette kürtös az lángos tésztából van. Uh-huh. Tehát sós tésztájú. Az például a feleségem is nagyon imádja. Míg talán azt mondja, jobb, mint a cukros. Ebbe a tésztájába belerakódik még a csülök. Tehát az nem lehet rossz.
0: Határozottan. A nagy kérdés ugye az volt, azért a tegnap mennyi technikát tanultunk, hogy a dorong ledobja-e magáról, vagy sem. Rajta maradt.
1: Rajta maradt. Teljesen rajta maradt. Mi amikor kísérleteztük a raclette kürtöst, volt egy olyan, hogy kellett változtassunk a mennyiségen, mivel ha túl vastag volt a tészta, teljesen nem sült át. És akkor azon egy picit változtattunk, és a titka még az, ugye ezt elárulhatom, hogy lassú szénen kell süljön, és többet.
0: Tehát a normális cukros kürtös az azért szereti egy kicsit nagyobb hőt.
1: Igen. Pontosan, és hamarabb is megsül.
0: Igen. Itt mondtál az előbb egyet, hogy lángos tészta. Én meggyőződésesen vallom egy ideje, hogy a kürtöskalás tészta és a lángos tészta az nagyjából ugyanaz. Egy picit a só és a cukor mennyiség, ami eltér, ugye?
1: Nem. Tehát nem. Ez teljesen...
0: Ez az. Javítsál ki, mert nagyon
1: teljesen más. Teljesen más. Mivel teljesen más dolgokat rakunk bele a lángosba, tehát ez érződik is. Tehát ha például kiadunk egy sajtfölös lángost, akkor az megérződik. Ha csoki is kérnek, azt talán annyira nem mondják meg, mert mivel édes a csoki, azt nem tudják megmondani. De az határozottan nagyon fontos az üzletünkben, és mindig elmondtuk, hogy kötelező, hogy legyen külön lángos tészta.
2: Nálatok van még egy különlegesség, és ezt azért hadd mondjuk el, mert hogy Szentgyörgyön ti arról is híresek vagytok, hogy van, aki a város másik feléről képes elmenni hozzátok pánkóért. Mert hogy ez egy másik fontos és híres Melinda termék.
0: Én legalábbis... Vásárhely is egy csit, kérlek szépen a dolgot.
2: A pánkót?
0: Igen.
2: Funk.
0: Köszönöm.
2: Hagyományos székelyföldi funkot is készítetek. Ez is régi recept alapján készül?
1: Igen, tehát ez a hagyományos nagymama recept szerint készül. Igazából minden áldott nap talán több, hát jó, olcsóbb is, ugye, több funkot adunk el, mint kürtös itt az üzletünkben. És valójában olyan is van, aki az egyik részről a másik részéről átjön. Idős bácsi. Napi szinten ismerek olyat. Sőt, olyan is van, hogy a tegnap valaki jött Bákóból, azt mondtam, most már harmadikszor látott volt egy vlogger nálam az üzletben, egy román vlogger, és Bákóból meglátta, mert rengetegen nézik, és most jött a harmadik alkalommal 2 hét alatt, és azt mondta, hogy jöjjön jövő héten is.
2: A gyerekeket meg lehet venni ezzel a pánkóval egyébként, mert hogy én emlékszem, hogy attól volt jó az iskolakezdés, hogy utána mentünk pánkózni. Innen folytatjuk a beszélgetésünket Virág Csabával.

0: pedig Virág Csaba, a Melinda Kürtős részéről a vendégünk. És veletek kapcsolatban van egy érdekes dolog olyan szempontból is, hogy van, aki nagyon izgul, meg nagyon készül egy Kürtős Karács fesztiválra, nektek viszont ez egy mindennapi kihívás, mert hogy a város számít ugyanarra a minőségre nap mint nap. Nem csak Kürtős Karácsban, hanem amit már mondtuk, funk szempontból is, punkó szempontból is, de akár még lángos szempontjából is. Ezt hogyan lehet fenntartani rendszeresen?
1: Hát ezt az egészet édesanyámnak köszönhetem. Ő, tehát például most ez a hétvége nagyon nehéz, mivel két helyen vagyunk Szent Mihály napokon is, ott is egy 30 éves jubileumi rendezvény van. Nagyon nehéz két csapatot teljesen mindennel ellátni, tehát akar egy show ne hiányozzon a két helyről, tehát ez egy nagyon óriási nehéz dolog, plusz 3 óra olvas után, tehát ez nagyon fárasztó, nekük főleg. Én így ebben a részében a kinti részében nem vagyok sokat, ugye van egy kisgyerekem is, viszont a munkaponton ott többet vagyok.
2: A hétközbeni munkátok, az mi a garancia arra, hogy tényleg a minőség konstans marad, mert ez a nehéz?
1: Azért, mert vagy én, vagy édesanyám ott vagyunk. Tehát ott kötelező, ezért nem is akarunk, az kötelező, hogy valaki ott legyen. Mert sajnos ezt már gondoltunk arra is, hogy még egy munkapont, mert sokan ezt csinálják, de akkor nem tudod felügyelni a minőséget. Tehát azt kell látni, a tésztát, a tésztaállagát, és ez nagyon fontos.
0: Milyen érdekes, látod, mert hogy a nagyvilágban az a hír terjeng, hogy az az igazán sikeres vállalkozó, aki annyira fel tudja nevelni maga körül az embereket, hogy le tudja osztani a munkát, de talán ezek azok a vállalkozások, ahol mégis azt a lelket nincs, ahogy a másikból kigyúrjad.
1: Pontosan így van, és még van egy olyan, hogy most egy olyan világban élünk, hogy nem úgy van, mi régen, tehát nagyon nehéz a munkaerő, az nagyon nehéz, hogy találjál egy olyan embert, aki lehet kapni, de nem sokat, akiben tényleg megbízol 100%-osan.
0: Nálatok most az egyik pont a világ másik feléről érkezett.
1: Igen, pontosan most igen, de úgy mondom, hogy azért én éppen ezért sokan rákérdik, hogy jöttek az üzletbe és mondták, hogy jól bebarnultatok. Tehát van, aki nem nézi jó szemmel, pedig én ezt nem látom. Helyesnek én is dolgoztam call centerben, Marokkóban, velem annyira jól viselkedtek, hogy én szerintem mi, ha kimennénk Kenyába, annyira nem tudnánk feltalálni magunkat.
2: Mert hogy az egyik kolléganőtök az kenyai származás.
1: Kenyai származás, igen.
2: Én úgy gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj. A kenyai kézen készült Kürtős Kalács, már csak a sok K betű miatt ez így el kellett a poén, sőt nem. Egyébként nyilván, hogy a Kürtős Kalácsnak az ember is a titka. Mi az, ami szerinted nagyon fontos a Kürtős Kalács minőségénél? Mitől lesz a ti Kürtős Kalácsotok olyan, amilyennek szeretik?
1: Hát szerintem a minőség. Tehát az évek során látszott, tehát most is péntektől, aki eljárt a városba, látta, hogy hatalmas sorokat várnak ki az emberek. Én mondtam édesanyámnak, hogy mondta, hogy 4 versenyzővel többet, mondtam, lehet 30 is, mert ha a minőséget megtartod, akkor mindig sor lesz. Azt is észrevettem, hogy tudom, bárhova elmész a világon, ha most elmész Prágába egy karácsonyi vásárba, nem tudod, hogy kinek milyen a terméke, és van időd, akkor beállsz a legnagyobb sorba, mert tudod azt, hogy minőséget árulnak. Akár meg is nézik a Google értékelés sokan, tehát

0: Kötös kalácsról beszélünk, és nyilván a kürtös sütőknek a jelenléte nagyon fontos itt a Domodúvában. Virág Csabával beszélgetünk a Melinda kürtös részéről, és úgy gondolom, hogy 2026-ban azért a kürtös kalácsnak még mindig nagy a jelentősége. A zsűri nagyon sokszor mondta azt, hogy sokat fejlődött az, ahogyan az emberek hozzáállnak, amennyire alapanyagokat használnak. Mennyire tudjátok tényleg azt tartani, hogy a megfelelő alapanyagok kerüljenek mindig bele a kürtös kalácsba, és tényleg attól tudjon elkészülni az a bizonyos íz?
1: Hát erre a válaszom az, hogy az a minőség, tehát ami eddig is volt, tehát ugye voltam a zsűrivel a gyűlésen is, tehát ők most már azt mondták, hogy ők már nem nézik, mert lassan minden csapat felment arra a szintre, hogy kinézet, higiénia, mert ugye ez nagyon fontos, ők most már az ízre mentek. Én úgy gondolom,
0: és közben látom, hogy levetetted a kesztyűt, amivel érkeztél. De...
1: Igen, kesztyűvel. Nagyon fontos a higiénia. Amúgy azért vettem fel, mert hogy esetleg kalácsot fogok, az nagyon fontos az üzletben is, a munkaponton. A fánkot az kötelező, tehát hol pénzzel bánik az ember, ez muszáj a higiénia, hogy megtörténjen. És visszatérve, tehát nagyon fontos az az alapanyag. Amúgy most az én szempontomból úgy láttam édesanyám a tegnap, hogy nem lettünk az évkürtös kalácson még mindig, de aranyat kaptunk. Tehát az azt jelenti, úgy volt a visszaes, a pontszám az hatalmas volt, az ott volt. De nekem inkább fontosabb az, hogy hatalmas sor van, jók a visszajelzések.
2: Fontosabb az, hogy az embereknek a szemében mi van, mikor beleharapnak a kalácsba.
1: Ez így van.
2: De figyelj, az, hogy évről évre itt vagytok, évről évre megkapjátok az aranyat, az szerintem már egy olyan visszajelzés, hogy ti fent tudjátok tartani ezt a minőséget. Mi a helyzet a reformkürtösötökkel? Mesélj egy kicsit róla.
1: Hát a reformkürtös az arra eddig úgy annyira hangsúlyt nem fektettünk. Most az idén azért leteszteltük már a múlt héten. Tehát ugye kétfajta lisztből van, fele teljes kiörlésű, fele gyermei liszt, fehér liszt. Raktunk bele kétfajta sajtot a tésztájába, parmezánt és raklett sajtot.
3: Na, ez nem hangzik rosszul.
1: Sonkát. Oh. Sonkát, tehát az is a tésztájába. És kívül is raktunk rá a raklett sajtot, és beleforgattuk tökmagba.
0: Hogy érzed, wow. Hogy ebből azért, tehát a lehetőségek nyílnak, nyilván nem biztos, hogy ezt folyamatosan fogjátok árulni, de a kürtös kalácsnak a sós változata az most már a te fejedben is ugye ott van, hogy nem hát nagyon lehet nélküle.
1: Finom. Az nagyon nem lehet. Na, jó, hát most a sorban már nézték, az egyik hölgy ki is állt a sorból, mert ő most szeretné megvenni, de mondom, be kell vigyem a versenyre. Viszont ez a csülkös, ez nagyon, nagyon gondolkozok a jövő hétvégi termékvásáron már lehessen kapni. Úgy lángost, mert a lángosban még hagyma is van, tehát az érdemes, amúgy esetleg szívesen látlak, akár most, ha van egy kicsi szünetetek, megkóstolni.
0: Jó dolog ilyenkor rádiósnak lenni, kedves hallgatók.
2: Hát én is úgy érzem.
0: Tehát, hogy tényleg kapunk ilyen felajánlásokat. Én azt mondom, hogy ha vannak ilyen lehetőségek, élni kell vele, és szerintem akkor búcsúztatjuk is Csabát, hadd menjen vissza, hiszen a szín az dolgozik, és nem baj, ha ott van a tula is.
1: Köszönöm szépen, szép napot a hallgatóknak.
4: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
5: Bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Mit csináljunk a lánybúcsún?
8: És a legény búcsún?
7: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
3: Ági túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét slágerek és új zenék.
16: Rádió.

Ed Sheeran-t hallgattunk itt a Gagán, ez volt a Celestial, lassan-lassan délután 5 fele kanyarodik az idő, közben pedig egy kis szünetet tartunk a mindenféle nyalánkság, finomság közepette. Jönnek majd még egyébként anyagok, beszámolók a Kürtős Kalács Fesztiválról, de gyorsan nézzünk rá arra, hogy mi egyéb vár még ránk a mai este folyamán. Például férfi emberek vagy hölgyeim miért ne egy kis sport, mert hogy azért zajlik az Európai Nemzetek Ligája futballtorna első néhány fordulója a napokban is, hát ugye nem sikerültek jól az első lépések sem a magyar, sem a román válogatottnak, sőt az este még az angol válogatott is botlott hazai pályán, díszes körülmények között Wembley pályán saját közönség előtt, de ma este is vannak még azért izgalmas összecsapások. Hogyha már este héttől szeretnétek ilyen mérkőzést nézni, izgalmas lehet a Dánia-Wales vagy a Szerbia-Hollandia összecsapás is, de a későbbiekben 3:40-től egy Németország-Görögország német földről és egy Norvégia-Portugália egy jó kis észak-dél ellen, ha lehet így is címkezni ezt a mérkőzést. Izgalmak vannak még a legelején a torna, egyébként most még nem fáj annyira néhány pontnak az elhullajtása, aztán a későbbiekben pedig majd szorul a hurok, szóval érdemes ránézni a programra, és ha szeretnétek laza kikapcsolódást, itt vannak a ma esti mérkőzések.

0: valaki ebben az órában már teljesen ellazulva egy hintaszékben, vagy akármiért ne egy kerti padon üldögél kockás pokróc alatt, úgy az esti vagy délutáni hűvösben egy jó langyos teácskát szürcsölget, teljesen rendben van, ilyen életképet és ilyen idillt kívánunk minden Gaga hallgatónak erre a vasárnap délutánra. Mindjárt délután 5 óra, ez azt jelenti, hogy szépen telik el a vasárnap délután, de még van belőle és van az estéből. Érkeznek a hírek mindjárt 5-kor Rigmányi Eszter kolléganőtől, én Nagy Endre visszatérek még, hiszen a Gaga hétvége még egy órát tartog, a 18 óráig itt leszek veletek.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro per kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán is. Feketébe mennek a diákok holnap iskolába, így tiltakoznak az egyenruha kötelező vététele ellen, és 4%-kal nőtt a lakástüzek halálos áldozatainak száma az év első 8 hónapjában. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Élelmiszerre és alkoholmentes italokra költik a legtöbbet a romániai háztartások. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2026 első negyedévében egy háztartás havonta átlagosan 1456 lejt fordított erre, ami a fogyasztási kiadások 31,5%-a. A lakhatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 943 lejt tettek ki, 20,3%-os arányjal, bútorokra és lakásfenntartásra 317, közlekedésre 312, ruházatra és lábbelire 311 lej jutott. Oktatásra költöttek a legkevesebbet, havonta átlagosan 23 lejt. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején. Október 5-én hétfőn nem tartanak tanórákat az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-jéig tart. Feketébe mennek a diákok holnap iskolába, így tiltakoznak az egyenruha kötelezővé tétele ellen. A szenátus hétfőn 84 igen és 18 nem szavazattal fogadta el a törvénytervezetet, amelyről döntőházként a képviselőház szavaz majd. A tervezet nem írna elő egységes országos viseletet, az egyenruha kinézetét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülői képviselet beleegyezésével. A családok a jövedelmük alapján támogatást is kaphatnának a költségek fedezésére. Egyesek szerint azonban a márkás ruhák és telefonok miatt kialakuló különbségek egyenruha mellett is megmaradhatnak, ezért inkább a közösségépítésre kellene helyezni a hangsúlyt. Jelentősen visszaesett az illegális migráció és a lopott gépjárművek felderítése a román-magyar határtérségében, a kábítószeres esetek száma azonban megugrott. A nagyváradi határrendészet adatai szerint 2024-ben még 1810, tavaly már csak 373 illegális migrációval összefüggő szemét azonosítottak. 2026 első 8 hónapjában 162 esetet regisztráltak. A kábítószeres ügyek száma ugyanakkor 2024-ben 12, 2025-ben 8, idén augusztus végéig pedig már 29 volt. Románia 2025 elejé schengeni csatlakozása után a rendszeres határellenőrzést, mobilellenőrzések és közös román-magyar akciók váltották fel. 4%-kal nőtt a lakástüzek halálos áldozatainak száma Romániában az év első 8 hónapjában tavalyhoz képest, a sérültek száma 11%-kal emelkedett. A katasztrófavédelem szerint 2026 eleje óta több mint 4700 lakástűz történt, ezek leggyakoribb oka a kéményekkel és püstcsövekkel kapcsolatos probléma, ugyanakkor jelentősen nőtt a hibás, házilag kialakított vagy felügyelet nélkül hagyott fűtési rendszerek, illetve elektromos berendezések okozta tüzek száma is. Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán, napos időben bízhatunk legfennebb fátyol, valamint gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, de nagyrészt azok sem számottevő mennyiségben, csapadékra nincs kilátás. Csíkszéken péntekig 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
0: Délután 5 óra múlt néhány perccel még egy órára visszatér a Gaga hétvége. Nagy Endrét halljátok, 18 óráig itt leszünk veletek, és persze itt lesz a Dumaduba is, hiszen újabb interjúval jelentkezik nem sokára Bézabó Zsolt és Kis Bence kollégám a Dubából. Utána még Zsoltot egy kicsit kifaggatom arról, hogy milyen is volt összességében ez a hétvége, hogy telt ez a két nap a Dubával, édes ízek és kürtős kalácsok között. Most pedig jó zenék sorra, mindjárt Ketsa és az Animal, Backstreet Boys, még előtte ez Long as You Love Me. Most pedig Eva Max az első a sorban szól, Million Dollar Baby.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: még mindig Kürtös Kalács Fesztivál van, és úgy nézem, hogy egy pillanatnyi kegyelmi időt kaptunk, mert éppen a színpadon nem történik semmi, úgyhogy gyorsan kihasználjuk azt az állapotot, hogy Tamás Sándort behívjuk. Kovász Tamás tanácsának elnökét köszöntjük a Duma Dubában.
1: Köszönöm szépen, hogy nem felejtettek el. Két Kürtös Kalács
2: portolás
1: közben.
0: Az az igazság, hogy itt a Kürtös Kalács, lángos és hát mindenféle egyéb triumvirátusában nehéz, de azért megpróbáltuk volna. Gondolom pont ez volt a cél, amit önök is akartak, hogy sok ember legyen, és ez a sok ember az azért mozdítsa meg a gazdaságot is, megérezzék jól magukat, valami hasonló volt, nem?
1: Hát a legfontosabb az, hogy legyen jó kedv, hogy jókedvű emberek legyenek olyan rendezvényeken, mint például a Kürtös Kalács Fesztivál. Hiszen a Kürtös Kalács Fesztivál az nem csak egy fesztivál, hanem tulajdonképpen amikor ezt kitaláltuk mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, akkor egyfajta egyrészt identitás megmutató és erősítő rendezvény, másrészt pedig egy gazdasági vonzata legyen neki. Azért mondom, hogy identitás, mert a székely identitásunkhoz nagyon keményen hozzatartozik a Kürtös Kalács, annyira, hogy még más nyelvre nem sikerült senkinek lefordítani. Biztos, hogy emlékeznek, itt próbálkoztak a székelyföldet körbevevő országban, hogy megpróbálják lefordítani.
0: Láttuk a vásárba kiírva valahova piros markerre, hogy Kozonák Szekujeszk.
1: Nem megy ez.
0: Nem megy.
1: El kell menni Vámavetyere, ott is azt írja, hogy Kürtös Kalács. És nyilván ez egy identitásunkhoz hozzátartozik, hiszen a cukormázas Kürtös Kalács az tipikusan székelyföldi termék a 19. századtól kezdve. És erre nyilván büszkék is vagyunk. De ugyanakkor egy olyan identitás erősítő rendezvény, amelynek gazdasági, komoly gazdasági vonzata van. Valószínű, hogy nem pontos az adat, mert mi is csak satszoljuk, de több mint 2000 család él Székelyföldön, akik Kürtös Kalács sütésből, forgalmazásból, árusításból teremtik elő a mindennapi Kürtös Kalácsokat.
0: Legalábbis részlegesen.
1: Minden nap ezzel foglalkoznak körülbelül 2000 család. Tehát csak gondoljanak bele.
2: Az komoly szám.
1: Kököstől ojtozik, gyakorlatilag 70 kilométeren keresztül, tessék végigmenni a falvakon, minden egyes nap sütik és árusítják Kürtös Kalácsot. Hála jó Istennek egészségükre, azoknak is, akik eladják, azoknak is, akik megveszik, mert ez egy gazdasági vállalkozás. Sőt, én ahol a világba járok, mondjuk Vámavegyetől Bécsig, mindenhol meg szoktam kérdezni a Kürtös Kalács árusítóknak a hátterét, mert nem mindig székelyek árulják. De kiderült, hogy mindig székelyek vannak a biznisz háta mögött. Lehet, hogy az eladók, az árusítók azok nem azok, de hogy a cég az valahol mindig kötődik, mondja, van szekú íme, az mindig bejön. És ez egy rendkívül fontos dolog.
0: Akkor hadd kérdezzek annyit, hogy Budapesten is meg szokta ezt kérdezni, hiszen ott is láttunk azért Kürtös Kalács árusokat.
1: Budapesten is meg szoktam kérdezni, ott azért már kicsit finom vegyes a társaság a háttérben, viszont Tihanyban volt legutóbb, amikor aztán jó székelyesen el is mondták, hogy ők székelyudvarhelyiek. És ez egy örvendetes dolog, büszkeséggel tölt el, megmondom őszintén, és jól esik, hogy az a rendezvény, amelyet kitaláltunk, ilyen szempontok szerint az ilyenre nőtte ki, tessék körbenézni, aki nem volt itt Sepsiszentgyörgy főterén, azoknak elmondhatjuk gyönyörű időben. Úgy, ahogy megsatszoltuk, a két nap alatt körülbelül 30 000 ember fordult meg.
0: Igazából három nap volt, úgyhogy
1: hát
0: most már lassacskán
1: három, és akkor igazából körülbelül 20 000 Kürtös Kalácsot adtak el.
2: Ugyanakkor ezt a hasonló rendezvényeket össze is kell tartani egy erős csapattal. Én feltűnően sokat dicsérem Kovászna megye tanácsát, az abban leginkább, hogy hogyan szervezi meg maga körül a különböző rendezvényeket. Nagyon érdekel, hogy ez fentről hogy látszik, illetve szervezés oldalról hogyan látszik, hogyan kell egy ilyen csapatot összegyűjteni. Zene után ezzel jövünk vissza.

0: Tomás Sándor Kovászmegye tanácsának elnök, a továbbra is a Dumadubának a vendégeim, meg ott hagytam abba legutóbb, hogy hogyan kell egy ilyen csapatot összeállítani, akik ilyen hosszú időn keresztül folyamatosan egy növekvő színvonalat tudnak fenntartani, és még ennél is fontosabb, jó kedve. Tehát amellett, hogy itt mindenki szalad egész nap, azt látjuk, hogy a csapat jókedvű, összezár, nagyon jól kommunikálnak, biztos vannak bent gondok, de azt nem látjuk kívülről. Mire kell figyelni, mikor mondjuk azon túl, hogy kitalálja az ember a hasonló rendezvényeket, milyen embereket kell ide tenni mellé?
1: Minden rendezvény, ez is attól sikeres, hogyha van lelke. És a lelke egy rendezvénynek a rendezvény szervezők lelkétől tud lenni. Itt én mindenek előtt Igyártó Rékát szeretném kiemelni, aki évtizede óta lelkesen dolgozik az ilyen és hasonló rendezvényeken. Gondolom sokan ismerik, a rádióhallgatók közül is, de nyilván nem egyedül, hanem egy egész nagy csapattal. Nyilván belülről látszanak a ráncok is az ember arcán, kívülről minden azért nem. Viszont ami a legfontosabb az, hogy Kovász megye tanácsának nincs törvény adta hatáskörébe, hogy Kürtöskalács Fesztivál szervezze. Tehát egy döntés, mindig egy döntés áll messzébb. Én amikor ezt a munkát vállaltam, akkor elmondtam, hogy én nem egy könyvelő fogok itt lenni a megyébe, tehát nagy valaki azt gondolja, hogy nekem behozzák az elmúlt időszak történéseit, és azt majd elkönyveljük, hanem alakítani szeretnénk a környezetünket, az életünket, három széket, Székelyföldet, amennyire lehet és amennyire engedik. Persze közben próbálják a hámot is reánk rakni, de ettől függetlenül vállalunk olyan feladatokat, amelyeket önként vállaljuk fel, megteremtjük hozzá a pénzügyi hátteret. Kürtöskalács Fesztivál is egy olyan feladat, amit önként vállaltunk fel. Nekünk ez a törvény nem írja, nem kötelez, viszont szeretjük egyrészt szülőföldünket, szeretjük azt, hogy az emberek boldogak és büszkék, és tessék megnézni, ma Szentgyörgy főterén csupa mosolygós, jó arcú embert láttunk. Ezt igazolják vissza a jelenlét is tulajdonképpen. Nézzék meg, 600 ember vett részt a reggelin. Ez egy rekord reggeli. De végig kell nézni az emberek arcát, boldogak voltak, szeretik ezeket a rendezvényeket. Tehát visszakanyarodva röviden a kérdésére a válasz, lelke kell legyen egy rendezvénynek.
0: Ön említette az identitást, én említettem a minőségnövekedést. Beszéljünk egy kicsit a kalácsról magáról, mert a hagyomány és a székely identitás az egy dolog, de itt a kalács a főszereplő, és azt látjuk, hogy akik készítik, ahogyan készítik, és a teljes körülmény, ahogyan készítik, évről évre egyre fennebb szintet üt meg. Ezt önök hogyan értékelik?
1: Ez szintén egy másik döntés kérdése, tehát egyrészt a zsűri összeállítása, másrészt a zsűri szigora. Zsűri elnök Farkas Ferenc, a diószegi cukrászat vezetője, nemzetközi hírű cukrászmester, nagyon szigorú ember egyébként, jó lelkű, de nagyon szigorú ember, és ez nagyon fontos. Az első években hát voltak azért kisebb sértődések, hogy kikapott ezüst, kikapott arany minősítést, ha jól emlékszem, van olyan, aki egyet sem kapott az első, legelső évben, viszont a következetes, szigorú munka azt hozta, hogy egyrészt ma többen versenyeznek, mint korábban, 17 versenyző volt most a hétvégén Sepsiszentgyörgyön, és másrészt a zsűri beszámolói szerint a minőségen érzik a kürtöskalács kóstoláson, hogy a minőség évről évre javul. És ez egy rendkívül fontos dolog, mert azt szeretnénk, hogy az, ami székely termék, az legyen minőségi székely termék. És mások, akik nem vettek eddig részt, azok mind közelítik, vagy akarják közelíteni azokat, akik díjakat nyertek.
2: Az a helyzet, hogy ebben van valami. Diszkréten megsugom, hogy tagjai vagyunk a zsűrinek rádióilag, de erről majd aztán holnap számolunk be. Egyelőtt tartunk egy pici szünetet.

0: kürtös kalács, én úgy érzem egyébként, hogy ezzel egy olyan reform dolog indult el, nem tudom, hogy mennyire volt a megyei tanács szándéka, vagy akár Tamás Sándornak szándéka, de mindenképp elindult egy reform ezen a téren. És úgy gondolom, hogy a magyar gasztronómia meg is bírja ezt a reformot, jó ideje mondják, hogy nem ártana. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a megyének az egyik vonzáspontja lehetne a gasztronómia. Deák Gyöngyvér volt korábban a vendégünk, azt mondja, összesen két gasztrópontunk van Kovászna megyében, bár azt hiszem nem stimmel az adott ennél
1: két
0: több.
1: Két helyen van több gasztrópont.
0: Igen, ezt akartam valahogy kidomborítani. A megyei tanács mennyire tartja fontosnak azt, hogy ezeket a gasztrópontoknak a létrehozását stimulálják valamilyen úton módon, mert hát nyilván direkt nem mehet Tamás Sándor valakinek a konyhájába és azt mondja, hogy akkor itt most levest szolgálunk fel.
2: Megyei tanács nem fog főzni, ez egészen biztos, viszont szeretnénk nyilván olyan hangulatot, olyan környezetet kialakítani, ahol egyre többen vállalják akár a főzést, akár a sütést. Az imént említett Igyártó Réka egy AgroSzik nevű közösségfejlesztési egyesületünk vezetője, igazgatója, és rendszeres képzéseket is tartanak ilyen irányba. Viszont az embereket kell arra ösztönözni, olyan helyzetet teremteni, hogy innovatívak legyenek és kezdjenek el egyrészt gondolkodni, másrészt tehát merni belevágni különböző olyan dolgokba, ami máshol már van nálunk, még nincs. Magyarországon, meg a világ több helyén azt láttam, azt tapasztaltam, hogy olyan

0: borospincék és lakások. Ma már sok helyen működik, nem nálunk máshol, sok helyen működik lakásvendéglő. A saját lakásában azt, amit ő főz, azt meg lehet kóstolni. Tehát nagyjából a gasztropontok is valahol erről szólnak. Persze a székely emberek kicsit óvatosabb, ezt nagyon jól tudjuk. Hallám a szomszéd, egyszer próbálják is, aztán mi is megcsináljuk. De a fontos az, hogy meg kell lépni, el kell indulni. Egy, kettő, és utána jön majd a három.
1: Tekintettel arra, hogy gasztro eseményre készül jövő évben Hargita megye, úgy érzem, hogy a szomszéd ki fogja próbálni.
0: A gasztro esemény ki fogják próbálni, de hogy Kürtös Kalácsban minket nem tudnak legyőzni, az egészen biztos.
2: Én egy icipicit azért visszakanyarodnék, de akár érinthetjük ezzel a Kürtös Kalácsot is, hogy a különböző önkormányzatok erre hogyan tudnák még inkább megteremteni azt a gazdasági környezetet, amiben esetleg ezek a magánszemélyek bátrabban vállalkoznának erre, vagy mire van ide szükség?
0: Hát a vidéki önkormányzatok nehezen, mert egy olyan gazdasági környezetben élünk, nem csak Romániában, hanem nemzetközi szinten is, ahol egy kisebb község, vidéki önkormányzat nehezebben. De vannak jó példák ott is, hát tessék megnézni, nemrég volt, ha jól emlékszem, pontosan két héttel ezelőtt Feldobolyban a Szilva Lekvár Fesztivál. Én ott voltam őszintén, nem csak most, még korábban is jártam ott, és hát sokkal többen voltak, mint a falu összlakossága, mert nyilván sok helyről jöttek, és nem csak bámészkodni jöttek, nem csak a pörköltet kívánták meg, hanem főzték a Szilva Lekvárat. Sepsi Szentgyörgyről csapat volt, Székely Tamásváráról csapat volt, Zaboláról, stb. Borosnyóról, és több csapatban nagyon korrekt módon, hagyományos módszerrel, egy ilyen hosszú nagy fakanállal kavargatták, hogy oda ne égjen a szilva íz. Tehát lehet, azt akarom csak kidomborítani, kis településen is Feldobolj, milyen pici település, és egy, ha úgy tetszik, akkor régiónak szóló rendezvényt tudtak szervezni. Lehet.
1: Azt hiszem, hogy ez volt az a motivációs beszéd, amire szükségünk volt. Most tesszük ki a pontot. Elnök úrnak köszönjük, hogy a vendégünk volt.
0: Köszönöm szépen, és jó étvágyat a nagyon finom kürtös kalácsokhoz.
3: Slágerek és új zenék.
4: Ez a Rádió Gaga.

0: Én is személyesen, pontosabban Bészabó Zsolt kolléga. Milyen jó mulatság van a háttérben. Szia Zsolt!
1: Hát itt zajlik az élet, de én közben így átra vagy, ki vagyok nyúlva, azért vagyok kinyúlva, mert annyi kürtős kalácsot tettem Endre, hogy mikor mondták, hogy kéne menni most zsűrizni, mondtam, hogy akkor hozzanak mellém egy ilyen valami gyors reagálású, nem tudom, orvoscsapatot vagy bármit, mert hogy belém már semmi nem fér.
0: De most milyen zsűrizés zajlik így a második nap vége fele, azért ezt gyorsan megkérdem, mert itt már sok minden díjaztak, meg ünnepeltek, meg zsűriztek, most mi történik?
1: Tehát ugye az van, hogy van a kürtős kalács díjazás, az mindig szombaton történik meg, a legjobb kürtős kalácsnak a díjazása, és akkor vasárnap kerül sor a reform kürtős kalácsnak a díjazására. Ez azért reform, mert azt hiszem, hogy egy-két évig, vagy talán három évig kreatívnak hívták, csak az embereket picikét túlságosan elcsapták az agyukat, el tudott képzelni. Mondták, hogy volt ilyen képzelt, hogy ilyen szerb tokányos kürtős kalács, vagy lecsós kürtős kalács, így is mondhatnák, de azt meg se tudta kóstolni a zsűri. Na és akkor a reform kürtős kalács, az mint már többször is elhangzott, az igazából a sós kürtős kalács, ezt díjazzák ma, és Bence jelenleg ott van képzelt, hogy ő az egyik zsűritag.
0: Ő a szakértő, na akkor beleragadott tök maga szakállába közben. Nézem, mert ugye volt erről még interjú is korábban, Virág Csaba volt itt velünk, a Melinda kürtős kalács részéről, pont ebben az irányban mozgolódnak, úgyhogy volt itt még információ erre nézve. El nem tudom képzelni a fantáziát, hol lehet üstökön ragadni és megfékezni, ha a kürtősnek a megspékeléséről van szó.
1: Az az igazság, hogy én ilyen, nem tudom, furcsa szemmel figyeltem ezeket a különleges kürtős kalácsokat. Én most megkóstoltam a sajtosat, feledhetetlenül finom, megkóstoltam a tepertőset, ami szintén ez a kategória, illetve megkóstoltam egy pizzás kürtős kalácsot.
0: Na.
1: Ne tudjátok meg, hogy mennyire jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát nagyon jól áll ennek a tésztának igazából ez a sós irány, én azt kell mondjam. Én ezt egyáltalán tartom elvetendőnek, mert hogy nagyon finom, és nagy a kereslet is rá, bár nekem úgyis megkérdezted volna az idei kürtős kalács fesztiválról egyértelműen az ozsdolai kürtősnek az almás fahéjas kürtős kalácsa tetszett.
0: Azt mondtad fahéjas, milyen jó, örvendekednek, mert kicsi hagyományos ízek, s akkor már is kijönnek a hagyományos tájszólások, teljesen érthető. Szóval akkor igazából az történik, hogy egyrészt jól telt az elmúlt két nap nektek kint a fesztiválon, másrészt meg félreáll a hasatok, ha jól értem.
1: Te mindkettő az az igazság, és mindkettő jó irányba. Tehát én semmi rosszat erről a rendezvényről nem tudok. Itt mindenki olyan jól érzi magát, annyi mosolygós embert látni, olyan jól összekapta a várost is, rengeteg az ide látogató. Tényleg, aki még nem jött ki, az hát most már igazából csak a koncertekre, de most bánhatja, de hogy tényleg nagyon-nagyon jó volt ez itt nekünk.
0: Vagányos, nagyon sok jó interjú is érkezett, és persze azért látszik az a Facebook bejelentkezésekből, meg a rövid videókból is, hogy azért bulisztatok ti is rendesen. Köszi egyébként ezt a két napot nektek, Bencének is, aki most megint dolgozni, mert zsűrizni kell, nagyon nehéz dolga van, meg kell kóstolni az extrém finom mindenféle reformkürtős kalácsokat. Zsolt, köszi, hogy itt voltál, köszi ezt a hétvégét a Duma Dubával. Menjetek pihenni.
1: Köszi a hallgatóknak a figyelmet, gyertek még kóstolni, hát ha elcsipitek az utolsó falackákat. Endre, jó pihenést!
0: Szia. Sziasztok, sziasztok!
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, tör lesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy Eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
5: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss péksütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
10: ismét sláger.

Ilyen volt tehát a Kürtős Kalács Fesztivál idei kiírása Sepsiszentgyörgyön dumadubás szemmel, és persze azért a Kürtős Kalács mellett meg a sok minden szakmai dolog mellett, amiről szó volt, és amiről szólt ugye az elmúlt két napi kiszállás is, azért én azt láttam odakint Szentgyörgy központjában, hogy tényleg nagyon sokan kijártak, és ez nem csak a délutáni esti koncerti időszakokra érvényes, amikor már tényleg dübörög a nagy színpad, és már mindenki jókedvű, és elfogy egy-két finom ez az folyadék is, hanem tényleg már a délelőtti óráktól azt láttam, hogy tele van családosokkal, kisgyerekesekkel a tér és a park és a környéke, és ez persze azért, mert az emberek hozzá vannak szokva ahhoz, hogy mindenkinek jut valami a jóból, nem csak egy szippantás, hanem akár egy harapás is belőle, és persze így van ezzel rendjén, úgyhogy maradunk ezzel az élménnyel a kiszálló kollégák részéről is. Köszi egyébként még egyszer Zsoltnak, Bencének, hogy tartották a frontot odakint. Nehéz volt beszélni, úgyhogy közben az embernek ragad össze a szája az édes kürtöskalástól, de hát azért mindent meg lehet szakmailag oldani, és persze örvendünk, ha kedves Gaga hallgatóságnak is eljutott valami ebből a finomságból. Mindenki szerintem megkívánta az elmúlt napok alatt a kürtős kalácsot, és jól van ez így.

0: James Bay szólt a Gagán, ez volt a Best Fake Smile, elővette a legjobb hamis mosolyát. Én a legjobb nem hamis mosolyommal mondom nektek azt, hogy elfogyott már a műsoridőnk. Ez volt szeptember utolsó vasárnapján a Gaga hétvége. Én Nagy Endre köszönöm figyelmeteket, köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy kísértétek ezt a mai napot, és persze, hogy figyeltétek azt, ami zajlik Sepsiszent Györgyön, hiszen egész nap érkeztek a beszélgetések, a beszámolók, az interjúk a Dumadubából, a Sepsiszent Györgyi Kürtös Kalács Fesztiválról, Édesízek Fesztiváljáról. 18 óra mindjárt, ez azt jelenti, hogy marad a jó zene itt a Gagán, és persze, holnap reggel találkozó, ne felejtjétek, Berecki Szili és Szerény Jó Magam, 7 órakor ébresztünk mindenkit a hétfő reggelben a hármas szabállyal. A holnapi találkozásig köszi a mai figyelmet, sziasztok!
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód, és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
1: Reklám.
3: Júj!
4: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
1: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
8: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Ez a Rádió Gaga.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Hogy csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro
3: 0771 689 283.
4: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
9: ismét lágerek,

0: is olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
0: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
3: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.ru-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
5: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Márton Áron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
6: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: legújabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

te kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.
2: Better days are coming,

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: gaga. Rádió gaga.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzá

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

messzire az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.